0: Jazzy. Együtt vagyunk. Együtt vagyunk.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma a Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes óceáni partvidékén. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy.
1: A stúdióban megérkezett Sárközi Klára, meg az ő női teszt rovata, és hát múlt héten beszéltünk róla, hogy egy valamilyen rózsaszínű 500-as kabrióval fog érkezni, amin én láttam egy hibrid feliratot, aztán utána Pazicska Krisztoferrel beszéltem, és kérdeztem tőle, te mondom, ez melyik hibrid, ami itt átsorog, és akkor mondta, hogy az a pici hibrid rendszer dolgozik, ami csak az elindulásoknál segít majd. Tehát mondta, hogy olyan borzasztó sokat nem fog elektromosan menni, leginkább semennyit, de az indulásoknál lehet vele spórolgatni. Na, egy ilyennel jöttél te most, na, úgyhogy először is köszöntelek a stúdióba. Szia!
0: Én is téged!
1: És milyen volt ez a, múlt héten mondtad a színét?
0: Rose Gold
1: színű Fiat 500-as kabrió.
0: Hát, mint tudjuk, az én szívemhez nagyon közel állnak a Fiat 500-asok, én nagyon szeretem őket. Többször felmerült, hogy én szeretnék egy Fiat 500-as.
1: Aztán rájött, hogy nem fér bele a lába.
0: Igen, aztán rájöttem, hogy nem fér bele se a család, se a kutyáim, se semmi, úgyhogy inkább ezt elengedtem. Majd egyszer, hogyha tényleg csak egyedül leszek, akkor majd azért vagy megengedhetem magamnak, hogy legyen még egy autó.
1: Hát jó. Na, hát akkor nézzük, hogy milyenek voltak az első benyomásaid.
0: Ez az autó olyan, hogy azonnal mosolyt csal az ember arcára. Az 500-as forma az önmagában is nagyon karakteres, de kabrióként még tök jó játékos is. Ráadásul mindössze alig több, mint 3,5 méter, úgyhogy tényleg egy kisvárosi autóról kell beszélni.
1: Várj, a kisméret nálad előny, vagy negatívum? Vagy ez így buli, ahogy van?
0: Ez így buli, ahogy van, igen. Tehát nyilván ezt az autót nem arra használja az ember, hogy költöztessen, meg nagy bevásárlásra is. Éppen csak szűkösen elég, de amúgy meg két ember számára, akiknek nem kell mondjuk gyerekülésbe tenni hátra, vagy babakocsit, vagy nagyobb tárgyakat szállítani, arra tök jól. 500-as, nem azért szeretünk, meg nem azért veszünk, hogy a pakoljunk, meg költözzünk benne, hanem hogy élvezzük a vezetést, az autót, az életet. És városban meg könnyű vele parkolni, jó vele közlekedni, kellemes, úgyhogy igazából minden megvan benne, ami egy városi kis autónak kell. Szerintem, aki vele ül, azt úgy elvarázsolja maga az autó, tehát az élményért vezeti ezt az autót.
1: Igen, mondjuk ez az 500-as Fiatnak egy nagyon nagy varázsa volt mindig. Na de nézzük tovább, ugye az is fontos, hogy milyen motor dolgozik ebben. Amit mondtam, ugye, hogy ebben van egy nagyon pici elektromotor is, ami csak az elindulásnál segít be, tehát a hibrid felirat a hátulján az kicsit csalós.
0: Igen, igen, ebben egy 1 literes, 3 hengeres Firefly benzinmotor dolgozik hibrid rendszerrel. A rendszer teljesítmény az 65 lóerő, a maximális nyomaték 92 Nm, és 6 fokozatú kéziváltó van benne.
1: Akkor belefutottál a kéziváltókba.
0: Igen, most folyamatosan, de a következő autóm az már automata.
1: Igen? Igen. Már kinézted, hogy mi lesz a következő tesztautó?
0: Igen,
1: már. Mi lesz?
0: A Fiat 600-as lesz nálam.
1: Hozzádobtál egy 100-as az 500-ashoz. De egyébként tényleg, ha megnézzük, hogy ez a 65 lóerő azért nem olyan acélos, bár annak idején a Zsigulikba volt ennyi.
0: Igen, hát egy nagyobb autóhoz képest természetesen nem sok, de ez nem is egy nagy autó. Az 500-as elsősorban városi közlekedésre való, ott pedig teljesen másképp értékeled. Nem a teljesítmény, a sebesség a cél, hanem hogy könnyű legyen parkolni, jól elférj, a vezetés sem okozzon gondot.
1: Aztán, hogy mennyire takarékos, meg hogy mennyi pénzből lehet A-ból B-be eljutni, a zene után kiderítjük.
0: Jazzy. Jazz.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Sárközi Klára, meg az ön női tesztrovata, benne az 500-as Fiat Cabrio változatban, Gold Rose színben, vagy Rose Gold? Vagy
2: Rose mi? Gold.
1: Azt tudtam, hogy soha nem fogom eltalálni. Maradjunk a fogyasztásnál.
2: Jó, hát a gyári VLTP adata az nagyjából 5,2 és 5,4 literes vegyes fogyasztást ad meg 100 kilométerre. Igazság szerint persze ez függ a felszereltségtől, az útviszonyoktól, de a lényeg az, hogy nekem is e között jött ki a fogyasztás. Ami azért hozzáteszem, hogy nem egy túl nagy autóról van szó, azért úgy ez ilyen...
1: Ehetne 2 litert is.
2: Ehetne 2 litert is. Pontosan erről van szó, ráadásul, hogyha már hibrid, de hát akkor is...
1: Tulajdonképpen nem is már egy hibrid, egy ilyen kis rásegítős.
2: Igen.
1: Szóval akkor a fogyasztás tulajdonképpen nem volt egekbeszökő.
2: Nem, igazából elfogadható. Hát végül is az a kis elektromotor, ami benne van, az a visszatáplálásokból azért szed egy kis áramot vissza.
1: Hát igen, legközelebb is el tudjál indulni vele.
2: Igen.
1: Te mennyire macerás kabriózni, vagy mennyire különleges érzés, mennyire vállalnál be mondjuk úgy, hogy azért vannak praktikus szempontjaid is egy ilyen kabriót a mindennapokban.
2: Na ez az, ami miatt én ezt az autót igazán különlegesnek tartom. Nyitott tetővel teljesen más hangulata van. Ugyanaz az út, amit egy hétköznapi autóval csak letudsz, itt egy kicsit program lesz. Élvezet, jó vezetni. Ha süti a nap.
1: Pláne, ha süt a nap.
2: Ha süt a nap, jó idő van, akkor egyszerűen csak jó vele menni.
1: Mind a régi filmekben, annak idején az 50-es, 60-as években, fölveszel egy kalapot, aztán elbúcsúzol az első hosszú egyenesben.
2: Nem is igaz, nem is kalap kell ide. Kérlek szépen, ugye a római álom, azt hiszem a film címe, amiben...
1: Na, tudtam, hogy van ilyen a háttérben.
2: Ehhez pöttyös kendő kell, kérlek szépen. És napszemüveg.
1: Akkor már minden a helyén van.
2: Igen,
1: meg van a római álom, az 500-as kabrió, pöttyös kendő, napszemüveg, meg van a feeling.
2: Attól függetlenül mondjuk azért van egy kis kompromisszum a kabrióléttel, de akkor is egy kis autó maradt továbbra is, de sajnos a csomagtartója 183 literes, tehát nem nagy bevásárlásra, meg nagy csomagok szállítására találták ki.
1: De nem zörög benne hátul a bankkártya?
2: Nem, az nem. Tényleg tök jó passzontosan befér, úgyhogy az úgy jó. De szerintem, ha valaki ezt az autót két emberre választja, akkor egészen másképp látja majd a dolgot, meg a helyet. Ketten pedig már nagyon kellemes kis társ.
1: Kettesbe autózol vele, akkor boldogságban.
2: Igen.
1: Rendben van. Bevásárlásra alkalmas van füle?
2: Persze, csak tudni kell, hogy ez nem egy költöztető autó. Egy nagy bevásárlást azért már érdemes megtervezni, de a hétköznapi táskák, kisebb csomagok teljesen rendben vannak, jól elférnek. Igen, és valljuk be, aki ilyen autót választ, valószínűleg nem azért teszi, mert rendszeresen 3 bőröndel is egy babakocsival indul útnak.
1: Egyébként milyen érzés vezetni? Milyen az 500-as érzés, pláne egy kabriózással?
2: Könnyed. Ez talán a legjobb szó rá. Nem kell vele harcolni. Városban nagyon otthon van, könnyű irányítani, könnyű parkolni, és közben van benne egy kis játékosság is.
1: Hát az van, az egészen biztos. Meg egy kis időutazás.
2: Igen.
1: Most mondhatnám, hogy megkérdezem tőled, hogy ez mennyire női autó, vagy mennyire férfi autó, de miután én ültem az 500-as Abarth változatába, én azt mondom, hogy ez egy férfi autó. Kicsi és baromi
2: én
1: bilinges.
2: Nem szeretem ezt, hogy most nő ezt a kifejezést, hogy
1: mert
2: ez most
1: mondtam
2: nő.
1: Mondtam én is, mert hogy ez uniszex, attól függ, hogy mi van benne, és ki
2: igen, meg milyen színe van kívülről, mert nyilván egy férfi nem a rose gold változatot fogja használni.
1: Nem is értem.
2: De tény, hogy szerintem sok nő szívét megdobogtatja, és sok nőnek nagyon bejön, a barátnőim közül is többen is mondták, hogy jaj, csak annyira hagy üljenek mellé, mert ez a kedvencük.
1: Hogy meglegyen az életérzés.
2: Igen, igen. Nem akar túl sok lenni, kompakt, könnyen kezelhető, csinos, ami jól áll egy nőnek, meg jó is, fontos is, hogy az legyen, és közben van benne egy valami különleges életérzés.
1: Hát igen, de hát ez az 500-as sajátja. Elmennél hosszabb útra vele?
2: Meg lehet vele indulni, de itt azért érdemes tisztában lenni a karakterével, hogy ez egy 65 lóerős kisméretű városi autó, nem pedig autópályás utazóautó is, és leginkább városi és elővárosi használatra, illetve rövidebb kirándulásokra találták ki.
1: Tehát, hogyha mondjuk hosszabb utat tenni meg, akkor a nagyobb motort választanád.
2: Igen, igen. Akkor a Fiat 600-ast választanám. Egyszerűen csak egy kis autó, amiben megvan a olasz életérzés.
1: Hát tulajdonképpen ebbe benne, ha valamibe, akkor ebbe benne van. hogyha élvezted vezetni, szeretted vezetni, akkor minden jó.
2: De tudod, hogy igen, én nagyon.
1: Még egyetlen egy dolgot nem csináltunk. Konklúziót.
2: Konklúziót? Jó, rendben, legyen úgy. Ez egy olyan kis autó, amelyik nem akar többnek látszani, mint ami. Viszont abból, ami megpróbálja kihozni a maximumot. Kisméret, 65 lóerő, takarékos hibrid hajtás és egy hatalmas adag kabrió érzés.
1: De az úgy rendben volt.
2: Az nagyon.
1: Köszönöm szépen, hogy itt
2: voltál. Én is köszönöm.
1: Akkor ez volt a Fiat 500-as, kéziváltós, 65 lóerős motorral szerelt kabrió változata, ami egy igazi életérzést hozott. Most ide a műsorba is.
2: Igen.
1: Na csáó. Jövő héten pedig akkor egy 100-ast hozzádobsz, és jössz a 600-as
2: Fiat 600-assal, a hibrid változattal. És ez már igazi hibrid.
1: Szia.
2: Kellemes hétvégét.
1: Neked is. Szia.
2: Szia.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézy Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézy Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes óceáni partvidékén. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A vonal túlsó végén rövidesen köszöntetem Csörgő Lilit, a Toyota PR munkatársát, és azért invitáltam őt meg ide adásba, mert hogy éppen múltkor beszélgettünk baráti körben a különböző piacon lévő autókról, és akkor eszembe jutott nekem egy tesztvezetés, ami tulajdonképpen a Toyota BZ családon belül a Touring modellre volt kiélezve, annak is a long range, a kétkerekes változatára, illetve a 4x4-es változatára, és olyan elvetemült helyekre vittek be minket, amire az ember szentül meg volt győződve, hogyha itt nem maradott az autónak az alja, vagy a fele alul, akkor már győztünk, és hihetetlen magabiztossággal mozgott, még a long range, a kétkerekes változat is, egy picivel emelt hasmagassággal, de a 4x4-es egyszerűen elképesztő, és akkor jutott eszembe, amikor ott beszélgettünk a kollégákkal, hogy hát gyerekek, annak idején volt olyan, hogy Audi Allroad Quattro, egy szenzációsan jól megépített, emelt hasmagasságú olyan autó, ami tulajdonképpen egy kellemes családi autó, de lehetett árkombokron menni vele. Ilyen volt a Skoda Scout, és ezek mind a mamutok kihaltak, eltűntek. Jöttek helyettük mindenféle szabadidőautók, amik, hát mondjuk azt, hogy több-kevesebb sikerrel még a sáron is esetleg át tudnak menni, de azért ne erőlködjünk velük sziklákon meg mindenen át. Majd a Toyota mérnökei csináltak egy olyan autót, amivel tényleg ki lehet menni nagyon galád terepekre is. Na, de a vonal túlsó végén Csörgő Lili, és akkor tőle próbálom megtudni, hogy milyen filozófia volt e mögött, és hogy milyen műszaki adatokra érdemes felkészülnünk, mert hogy ő lesz most az idegenvezetőnk. De hát akkor először is, szia, köszöntelek!
2: Szívesen üdvözlöm a hallgatókat. Igazából most egy kicsit azt érzem, hogy az én szerepem az háttérbe szorult, olyan jó szöveget mondtál el itt a Toyota számára.
1: Nagyon jó az autó.
2: Élvezted.
1: Elképesztően élvezetes. Nagyon jó.
2: Hát ez is volt ezzel az autóval a cél, ugyanis, hogyha így megnézzük a Toyota modell portfólióját, azért van még egy olyan autó benne, ami kicsit ilyen kuriózumnak számít így a mai SUV városi crossover piacokon, vagy ugye hát ezek a hangsúlyosabb modellek, ez pedig a Camry, tehát ugye azért van nekünk egy tradicionális szedánunk, egyébként ugye Lexusnál van az ES, ami egy picit már emeltebb, de mégis szedán, és akkor most hoztunk egy kombit, aminek nem csak, hogy nagyon jó terepképességei vannak, de emellett ugye városban is nagyon jól használható zöld és elérhető első és összkerék meghajtással, ráadásul ugye a csomagtere 30%-kal lett nagyobb, tehát hogy ilyen elképesztő nagy teret kapunk kint is, bent is, 5%-kal magasabb a hátsó sornak a fejtere, de ezek talán még a kevésbé izgalmas információk, persze hatalmas az autó, tehát hogy konkrét bálterem van akár már a hátsó sorban is, viszont van benne egy 74,7 kWh-s akkumulátor, melyhez van ugye egy első és egy összkerék meghajtása az autónak. Az első kerék meghajtással közel 600 km-t megy el WLTP hatótáv szerint, a négy kerék meghajtással meg ilyen 530 körül, ami én azt gondolom, hogy még mindig egy elég hosszú táv, és hogyha arra gondolunk, hogy 500 km után megálljunk egy kávéra, akkor 150 kW-on az autó egyébként, hogyha használjuk az akkumulátor előkondicionálást, akkor zsibruk feltölt, tehát szerintem ezzel sincsen probléma, viszont ami igazán egy különlegessége ennek a modellnek, ugye az a terepképessége, amellett, hogy városban is nagyon jól lehet használni, vagy egy családi autónak, hogy nem kell félni attól, hogyha mondjuk valaki ilyen aktív életet él, és szeretne elmenni Erdélybe terepezni, akkor ezt egy BZ4X Touringgal nyugodtan megteheti.
1: Egy pillanatra, várja, még egy fontos dolog, hogy amíg odaér vele, tehát az országúti autózás is egyébként maximálisan kényelmes. Tehát annyira jól van megcsinálva ez a komfortfutómű, én csak így hívom, hogy Toyota komfortfutómű, ami ez alá az autó alá került, hogy országúton ott van a szeren, jó vele menni, lehet sportosan, dinamikusan autózni vele, miközben meg ugye tudja mindazt, amit elvárunk tőle, mondjuk rosszabb utakon vagy terepen is, és ami egyébként nagyon fontos volt, az a fogyasztás. Hát amikor volt a tesztvezetés, azért ott elég hosszú tesztutak voltak, és direkt figyeltük, tehát 12,5 és 14,7 között mozgott az autónak a fogyasztása. A long range az kevesebbet evett a kétkerekes, de egyébként az összkerekes változat sem volt szívenütő, tehát innen is van az a hosszú hatótáv, amiről beszéltünk, de egy rövid zenés, akkor visszaadom neked a szót.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Sörgör Ilja, a Toyota PR munkatársa, és akkor a Toyota BZ sorozatából a Touring változat fronthajtással, azaz a Long Range, illetve 4x4-es hajtással az igazi kőkemény terepezésre is alkalmas változat.
2: Így van, igen, és ugye arról beszélgettünk, hogy az autó komfortérzetet az autópályán is, de azért terepen is megállja a helyét, és hogyha még egy dolgot hozzáadhatok, akkor az az, hogy a négy kerék meghajtású változat, az 380 lóerő, ami azért szerintem egy igen nagy erő egy ekkora autóban, mint ami a Touring, tehát hogy azért ez egy több mint 4,8 méter hosszú autó, a tengelytávja az 2,8 méter, a csomagtere az 669 liter, tehát hogy azért ez nagyon gyors autó, és 7 másodperc alatt éri el nulláról a 100 kilométert, szóval szerintem a tervezők úgy voltak vele, hogy mindent tegyünk bele, ami egy élvezeti faktor lehet egy autóba, és talán még azok a elektromos kritikus emberek is elgondolkoznak azon, hogy egy elektromos autót vegyenek, akik korábban eszükbe se jutott volna. Én személyesen egyébként már többször is megtettem hosszabb utakat a Touringgal, és egy fenékkel, tehát egy töltéssel csináltam meg a Budapest-Pécs-Pécs-Budapest távot, teljesen élhető, tehát hogy ez összesen nagyjából kevesebb, mint 500 kilométer, autópályatempóval mentem, megpakolt csomagtartóval, mert költözést csináltunk, és mégis teljesen jól bírt az autó, eszembe se jutott volna, hogy megálljak tölteni. Én azt gondolom, hogy azért ezek egész gyakran előfordulhatnak az ember életébe, viszont hogyha évente kétszer vagy háromszor egy hosszabb utazásra megyünk a megfelelő tervezéssel, egyáltalán nem akadály egy elektromos autó a mindennapokban.
1: Igen, egyébként ebben a Toyota például itt a Touring esetében nagyon-nagyon sokat hozott. Tehát az, hogy optimalizálták a fogyasztást, mert az előző modellek a BZ4X-ből, hát mondjuk az, hogy nem a takarékosságukról voltak híresek, de nem tudom, hova nyúltak bele, de valami egészen ugrásszerűen csökkentették a fogyasztást. Mellette pedig visszatérve erre a mennyiségű lóerőre meg dinamikára, tehát irdatlanul el tud indulni az autó, tehát olyan erőtartalékai vannak, olyan nyomatéka van, mellette pedig nem éreztem azt, hogy túl motorizált lenne. Mostanában elég sokszor előkerül, hogy hát igen, ezek az 500-600 lóerős masztodonok azért már azért meggondolandó, hogy kiül bele és hogyan közlekedik vele. Ez még az az utolsó, mondjuk az, hogy átlagember számára is jól kezelhető mennyiségű nyomaték és lóerő a különböző üzemmódok összeválogatásával, ami szerintem tényleg alkalmas arra, hogy az autózás maximális élményét tudja adni. Egyetlen egy veszély van vele, hogyha valaki belül szerintem nem nagyon akar kiszállni majd belőle. Tehát én mindenkinek azt mondom, aki annak idején rajongott az említett ilyen Audi Allroad Quattro-ér, meg Skoda Scout-ér, és most így igazi könnyeket törölget el, amikor azt mondja, de szép világ volt, üljön bele egy ilyenbe, menjen vele egy kicsit, és hát nem fog kiszállni belőle, garantálom. Tehát annyira rendben van, annyira jó volt a filozófia, amivel mindent összeszedtek azokból a régi autókból, amik már elmúltak, és beletették mindezt egy elektromos világba, amivel szerintem most nagyon-nagyon belenyúltak a tutiba. Tehát már csak meg kell találni hozzá a vásárló réteget, meg a vásárló rétegnek rá kell találni erre az autóra.
2: Nagyon ambiciózusak most itt a piaci előrejelzéseink ezzel a modellel kapcsolatban, tehát azt reméljük, hogy a vásárlók is ennyire fogják szeretni az autót, mint ahogy te szereted, és ez legyen a legnagyobb veszély az életükben, hogy nem szállnak ki a BZ4X Touringból. Egyébként, hogyha már így a belső tér is így szóba kerül, nekem kifejezetten tetszik az, hogy kettő színű bőrözés is elérhető ebből az autóból, ugye egy ilyen fekete-barna kombináció, ami természetesen vegán bőr, viszont azt gondolom, hogy ezt a minőségén tapintásán nem érezni, maximum az illatán, de hát ez egy idő után úgyis elkopna, és egyszerre azt szerintem elegáns és vagány külsőt vagy belsőt igazából az autónak, mert sokszor kombináljuk ugye a fehéret egy ilyen színes varrással, egy ilyen pont ellentétes, mondjuk fekete varrással, vagy ugyanez a fekete bőrrel, de ez a barna, fekete, és közben barna varrások, valahogy ez nekem így nagyon megfogta a tekintetemet.
1: Egyébként most mondhatnám, hogy belül lehetne egy kicsit rongyrázósabb, de egyébként meg kényelmes, kellemes, nekem egyébként tetszik az egész dizájn, Nekem bejött egyébként még az anyaghasználat is, mert ahova kell, oda jó minőségű anyagokat raktak, ahol egy picit lehetett spórolni, hogy az autó ára azért mondjuk az, hogy maradjon olyan pozícióba, hogy azért többen rá tudjanak svenkelni. Tehát egy nagyon jó arányt találtak ki az utastérnél és az anyaghasználatban is, de egy egészen biztos, hogy funkcionális, kényelmes, kellemes, minden kéznél van, jó vezetni. Ez itt a Jazzy-be fölkerült a nagyon ajánlott kategóriába.
2: Tehát nagyon örülök, itt mosolygok a telefon mögött, és azt hiszem, hogy talán ez a tökéletes végszó ez a beszélgetéshez.
1: Hát mondhatjuk ezt, de üljenek bele egy kicsit, guruljanak vele, aztán majd eldől a sorsa. Na, de köszönöm szépen, hogy itt voltál, sok sikert egyébként az autóhoz, mert ha valami megérdemli, akkor ez az autó, ez megérdemli. Úgyhogy további kellemes hétvégét, szia!
2: Nagyon köszönöm, további kellemes hétvégét!
0: Jazzy! Jazzy! Együtt vagyunk!

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Király Tibor urat, a Kia operatív kereskedelmi igazgatóját, és hát vele együtt itt az adásban meg lehet ismerkedni a Kia Seltosszal, ami ezen a héten mutatkozott be a magyarországi piacon. Talán annyit érdemes tudni az autóról, hogy a Kia második legnagyobb darabszámban értékesített globális modellje, amely most fog megérkezni így a második generációval az európai piacokra, legalábbis én így tudom, de akkor a vonal túlsó végén Király Tibor úr, halló, szia!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Így van, eddig már nagyon népszerű volt ez a modell, minden egyéb piacon az európait kivéve, főleg amerikai, indiai és ázsiai piacokon, és most gyakorlatilag modellváltással érkezett meg Európába a Seltos. Gyakorlatilag a Sportage szegmensében, egyik legnépesebb C szegmensben érkezett, és itt szeretnénk vele majd sikereket elérni.
1: Én éppen néztem egyébként a műszaki dokumentációját az autónak, és hát az összkerékhajtás, ez az e-összkerékhajtás ott van az autóban.
2: Így van, ez újdonság a Kianál, hogy a hibrid változatnál a négykerék meghajtás az ilyen nem mechanikusan a belső égési motorról történik, hanem egy elektromotor segítségével, illetve a hibridnél van még egy érdekes megoldás, amíg az elektromos autóknál mondhatjuk általános volt, hogy lehet üzemeltetni róla különböző elektromos berendezéseket. Ugye ez a V2L szakszóval, ez a rövidítés fedi, ez most a hibrid modellünkbe is belekerül. Természetesen nem úgy, hogy órákon át hegeszthetünk és flexelhetünk majd vele egy szabadtéri munkahelyen, hanem ennél korlátozottabban, de kempingezésre például egy rendkívül jó kiegészítő lesz, és ez a hibrideknél egy unikumnak lehet nevezni.
1: Milyen hosszúsági méretről beszélünk nagyjából, és hogy mit tud az autó belső térben, mivel tudott ez a világon jelen pillanatban a második legnagyobb darabszámban eladott autóvá válni?
2: Hát méreteiben gyakorlatilag 443 centi, azt jelenti, hogy 11 centivel rövidebb, mint a Sportage, 2-3 centivel alacsonyabb, illetve keskenyebb, a tengelytávja az 1 centivel hosszabb, viszont hogyha vásárlóként bemegyek egy szalomba, és ugye rendszerint nem mérőszalaggal érkezünk a szalomba, kinyitjuk az autót, beülünk, megtapasztaljuk a méreteket, akkor azt látjuk, hogy belülről gyakorlatilag egy Sportage. Utasterében, csomagtérben is azt lehet mondani, hogy nagyobb a csomagtartója, mint egy mild hybrid Sportage-nek, valamivel kisebb, mint egy benzinesé. Ugye a különbség egy gyakorlatilag a csomagtér padló alatt lévő terület adja, de egyébként, ha belenézünk az autóba, akkor szinte azt látjuk, mint egy Sportage méretben.
1: Egy rövid zene, és akkor utána még jövünk egy kicsit a műszaki tartalommal.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Együtt vagyunk.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Király Tibor úr, a Kia operatív kereskedelmi igazgatója, és a Kia újdonsága, amelyik a világon már nagyon-nagyon népszerű, és most ennek a megújított második generációja az európai piacra is rávetette magát, és ez nem más, mint a Kia Seltos. Hát nézzük egy kicsit a műszaki tartalmat.
2: A motorban és váltóban nagyon széles a választék, ugye van egy 1.6-os, 4-hengeres benzines motorunk, ehhez lehet manuális hadsebességes váltót párosítani, lehet 7-sebességes DCT-t, lehet 2 kerék meghajtást, lehet 4 kerék meghajtást, hamarosan érkezik a hibrid verzió, ebből is lehet 2 kerék meghajtást, 4 kerék meghajtást, egy hadsebességes automata válton keresztül, 180 lóerősek a benzinmotorjaink, a hibrid 2 kerék meghajtással, 154, 4 kerék meghajtással, 178, mert ugye ott egy plusz elektromos motor is besegít, tehát azt gondolom, hogy aki itt nem találja meg a megfelelő választékot, az sehol.
1: Egyébként meg ugye a Kia alaphelyzetben Magyarországon a népszerű márkák közé tartozik, tehát hogyha ezt az autót megnézzük, akkor a vásárlói réteget hova pozícionáljátok, mert ilyenkor ez mindig egy fontos dolog, hogy ki az, akire ti ezt az autót megpróbáljátok rászabni.
2: Jelenleg a Seat kifutása után a Sportage, ami a legnépszerűbb. Ez a vásárló közönségünk, lehet a célközönség, és miért is mondom ezt? Azért mondom ezt, mert ez az autó úgy érkezett be ebbe a szegmensbe, hogy jövőre a Sport is megújul, nagyobb lesz. Tehát gyakorlatilag méretben, motorválasztékban azokat az embereket próbáljuk majd megszólítani, akik már Sport is vásárlók voltak, és szeretnének váltani, illetve olyan embereket, akik fogékonyabbak az új dizájn iránt. Nyilván ugye, mivel ez egy frissebb fejlesztés, dizájnban egy kicsit frissebb formanyelvet mutat, mint amit a jelenlegi Sportage-ünk.
1: Igen, egyébként, hogyha valaki felmegy a weboldalatokra, akkor ott lehet látni, hogy tulajdonképpen a Kia modell családon belül a legnagyobb modellnek a formavilága az, amelyik visszaköszön most sorba, bármelyiket megnézzük. Egy picit mindig hozzáigazítva az adott kategória, mondjuk az, hogy adottságaihoz, de az a formanyelv, amit ti most képviseltek, az egyértelműen megvan. És hát gondolom a Seltos is valamilyen csillagképhez kapcsolódik, vagy mondjuk a világűr valamelyik tájékához.
2: Így van, tehát igen, az főleg az elején látszik ez a csillagkép jellegű, de azért a hagyományos tigrisor forma is visszaköszön, hogyha nem is annyira hangsúlyosan, mint a korábbi modelljeinkben, és hát biztonsági felszereltségek tekintetében is azért sok minden olyan újdonság van, ami még eddig nem létezett, illetve csak a nagyobb szegmensekben létezett, és valóban ha beülünk gyakorlatilag, azt mondhatjuk, hogy az EV9-et látjuk szinte magunk előtt, csak egy kicsit kisebb méretben. Megmaradtak a fizikai gombok, ami számomra nagyon fontos egy autónál, hogy nem csak a menüre értelmeibe elveszve lehet különböző funkciókat előhívni, hanem akár a fűtés, hűtés, klímagombok, az audio berendezés gombjai, az ülésbeállítás, tükrök, ablakok, ezek mind fizikai gombbal elérhetőek. Menüből is, de én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbben és gyorsabban áttekinthetően a fizikai gombokkal.
1: Én éppen ezt akartam kérdezni, hogy ezek vajon benne vannak-e, és már csak egy zárszó tulajdonképpen, hogy az árat hova pozícionáltátok, ott is a csillagos ég a határ, vagy azért azt igyekeztetek földközelben tartani?
2: Igyekeztünk földközelben tartani, tehát 10 millió forint alatt indulunk, és ugye azért ez már egy 180 lóerős autót adunk egy 4-hengeres, 1.6-os korrekt motorral. Itt még nem ért el ebben a modellben a downsizing minket, ugye a méretcsökkentés, úgyhogy én ezt egy nagyon korrekt ajánlatnak tartom.
1: Szimpatikusnak tűnik. Tibi, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és éppen egy ilyen autóval gördülsz, úgyhogy majd még foglak nyúzni ez ügyben, mikor már többet gurultál vele, hogy te is mondd el nekünk, hogy milyen tapasztalataid vannak az autóval kapcsolatosan, aztán én is szépen apránként beleásom magam, aztán meglátjuk, hogy mit lehet kihozni ebből az autóból.
2: Rendben, köszönöm szépen.
1: Köszönöm, és további kellemes hétvégét, meg sok sikert az újdonsághoz.
2: Köszönöm, szervusz.
1: Hello, szia. Köszönet a kitartó figyelemért, ennyi volt a mai műsor, búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor, viszont hallásra, töltsék kellemesen a hétvége fennmaradó részét.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrincféle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában. Ma is változóan felhős napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását, és kizárja a Mészáros-Lőrincféle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvan ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is csak 50-100 milliárd forintos kár érhette az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek be. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár jövőre a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. A több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezet jelenlegi formáját. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kértőívet. Erről Vitézi Dávid beszélt, elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban, hozzátette. A válaszadók több mint 80%-a az extrém gyorshajtást és a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében nyugat-európai példák segítettek. Erős a Richter skála szerinti 7,6-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partjait. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érezhető volt. Az épületek megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. Ma délnyugat felől fokozatosan beborul az ég. Többfelé várható eső, a Tiszántúlon marad a napos idő. A szél gyenge marad. A hajnali 4-10 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Jazzy, ahol most indul a budapesti hírmagazin, én Vukovi Judit vagyok. Több mint 35 ezer négyzetméteren készül Budapest új egészségügyi központja. 2024 óta zajlik a Budai Egészségközpont, valamint az Országos Gerinc Gyógyászati Központ átfogó fejlesztése az Alkotás utca és a Királyhágó utca találkozásánál, írja a Magyar Építők. A portál rámutatott, hogy a munka első nagy szakasza már befejeződött, ugyanis az A, valamint a B tömböt már felújították, a C tömb pedig áprilisban érte el szerkezetkész állapotát. Utóbbi épületben egyszerre zajlanak gépészeti és elektromos szerelések, valamint betonozási, festési és burkolási munkák. Hozzátették, hogy ez a feladat túlmutat egy új tömb megépítésén, ugyanis az intézmény meglévő, különböző korokban emelt épületeit is egységesen, korszerűen és biztonságosan működő egészségügyi komplexummá alakítják. Az A és a B épületek felújítását másfél év alatt végezték el. A folyamat végén az Országos Gerinc Gyógyászati Központ visszaköltözhet az épület együttesbe. A szerkezeti beavatkozásokat követően külső kéregfalakkal, belső vasbeton merevítő falakkal, valamint vízszintes abroncsolással korszerűsítették az A tömb szerkezetét. Emellett felújították a műtőket, korszerűsítették a nyílászárókat és a hűtési rendszert, továbbá vastag kőzetgyapott hőszigetelés került a külső falakra. A C-tömb építését 2024 márciusában kezdték meg, majd bő egy évvel később a szerkezetépítési munkák is elindulhattak. 2026 márciusában betonozták a záró fődémet, a szerkezet megépítéséhez mintegy 17 ezer köbméter betont és 2300 tonna betonacélt használtak fel, miközben a zsaluzott felületek nagysága elérte az 57 ezer négyzetmétert. Ennek végeztével a munka súlypontját a homlokzatra, a külső infrastruktúra és a belső rendszerek kialakítására helyezték át. Hozzátették, hogy a szervezés és a lebonyolítás is precíz logisztikát igényel, mivel rendkívül sűrű a városi környezet. Ezért pontosan tudni kell azt, hogy az érkező anyagokat mikor és hol használják fel. Emellett a külső közműépítés is szoros koordinációt igényel. Kiemelték, hogy az is alapvető elvárás, hogy egy esetleges áramkimaradás még rövid ideig se veszélyeztesse a berendezések működését, ezért a villamos energia ellátást több egymástól független rendszer biztosítja. A végső átadást 2027 őszére tervezik, amivel a Budai Egészségközpont épületállományának területe 35.500 négyzetméterre nő. Összesen 250 ágy, 17 műtő és 87 rendelő lesz, a három tömb pedig egyetlen kórházként fog működni. Budapest is beszáll a Gripenek fejlesztésébe. Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó svéd vállalat új budapesti repülésfejlesztési központját, jelentették be a cég vezetői. A központ mintegy fél év előkészület után 25 magasan képzett szakemberrel kezdi meg a működését, a létszám a közeljövőben jelentősen bővülhet. Elsősorban az autóipari, informatikai és játékfejlesztési szektorban felhalmozott szakértelemre építenek a kiválasztáskor. A tevékenységük egyik fő területe a kiterjesztett valóság alkalmazása a Gripen karbantartásban és a műszaki személyzet képzésében, ezzel valós környezetben szimulálhatók az egyes eljárások. A technológia gyors fejlődése miatt egyre fontosabb, hogy a szakembereket rövid idő alatt lehessen kiképezni, emelte ki a létesítményvezető. A cég hosszú távú együttműködési lehetőségként tekint a Budapesti Repülésfejlesztési Központra, amely a jövőben további feladatokkal bővülhet. Erről a szervezet alelnöke beszélt. Magyarország szerepei túlmutat a vadászrepülőgépek felhasználásán, a magyar szakemberek és a Budapesti Központ a jövőbeni fejlesztéshez is hozzájárul. Szólt a társaság legújabb fejlesztéséről, a Gripen E/F modelljéről, amely a vadászrepülőgépek új generációját képviseli, és a szoftveres fejlesztés révén alapvetően megváltoztatja a légi hadviselést. Példaként említette, hogy kevesebb mint 3 hónap alatt integráltak egy külső fejlesztésű mesterséges intelligencia ügynököt, ez egyedülálló megoldás. Az új modell iránt magas a kereslet, jelenleg 133 repülőgépre van megrendelés, a típust pedig már Svédországban és Brazíliában is hadrendbe állították. A vállalat célja, hogy a szoftveres fejlesztéseket akár néhány órán vagy napon belül integrálni és alkalmazni lehessen.
1: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Itt a Jazzin folytatjuk a Budapesti Hírmagazint. Egyre többen költöznek Budapestről a Balatonhoz. 2025-ben a hét tóparti járásban 1252-vel többen telepedtek le, mint ahányan elköltöztek. A Sonline egy elemzésre hivatkozva megállapította, hogy az érkezők jelentős része Budapestről és Pestvár megyéből jött, miközben a magas balatoni ingatlanárak miatt egyre többen kereshetnek otthont a környező, kedvezőbb áru településeken. Országosan tavaly 226 000 költöztek másik településre, további 191 000 pedig ugyanazon településen belül változtattak lakóhelyet. A költözések egyik legfontosabb központja továbbra is Budapest volt. A fővárosból több mint 16 000 települtek át Pestvár megyébe, az ellenkező irányban pedig csak nem 10 000 váltottak lakóhelyet. A két irány különbsége alapján Budapest mintegy 6700 lakost veszített Pestvár megyével szemben. Közben országszerte egyre többen hagyják el a nagyobb városokat a kisebb településekért. Budapest és a 100-300 ezer lakosú városok jelentős veszteséget szenvedtek el, miközben a 2-5 ezres települések összesen 5800 fős nettó nyereséget értek el. A legerősebb szuburbanizáció Budapest környékén zajlik, a 15 legnagyobb nyertes járásból 12 Pestvár megyében található. A 30 éves költözési adatsorokból az is látható, hogy a magyarországi mobilitást hosszú időn keresztül erősen befolyásolta a nagy létszámú, az 1970-es években született ratkó unoka generáció. A költözők átlag életkora 2005 és 2025 között 29,4 évről 35,7 évre emelkedett, miközben a fiatalabb generációk létszáma már kisebb. Ez a demográfiai változás az ingatlan piaci mozgásokban is egyre markánsabban megjelenik. Összeírják Budapest kutyáit, ebb összeírást tartanak Budapest több kerületében. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az ebb összeírás. Ennek során arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb összeíró adatlapot, és juttassák azt el az önkormányzathoz. Az összeírás célja a kerületekben tartott kutyák adatainak, valamint tulajdonosaik, illetve tartóik elérhetőségének nyilvántartása, a veszettség elleni védekezés, az állatok tulajdonosai, tartói és más emberek jogainak, személyes biztonság és tulajdonának védelme, valamint állatvédelmi feladatok ellátása, olvasható a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján. Felhívják a figyelmet, hogy az ebb összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb összeíró adatlapot. A 6. kerületben október 30-áig, a 3. és a 15. kerületben október 31-éig tart az ebb összeírás. Az Óbudai Önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, az előző összeírás óta elveszett állatokról is, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz. A 15. kerületi önkormányzat rámutatott, hogy aki a kötelező adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesíti, 150 000 forintos bírsággal sújtható. A 13. kerületben december 31-éig kell a szükséges adatokat benyújtani. Ebb összeírás 3 évente kötelező tartani. A fővárosi közgyűlés az évelei döntésével felkérte az akkori kormányt, terjesszen az országgyűlés elé egy olyan jogszabálymódosítási csomagot, amellyel az önkormányzatok által végzett ebb összeírás jelenlegi rendszerét átalakítják úgy, hogy az ebb nyilvántartást működtető hatóság szolgáltatna adatokat az önkormányzatoknak. Megvan a könyvrajongók kedvenc városa. Egy friss kutatás azt vizsgálta meg, hogy hol várja a legtöbb könyvesbolt, könyvtár és irodalmi program az utazókat. A világ 10 legjobb városa közé Budapest is bekerült. A Holafly 50 várost hasonlított össze a könyvesboltok, könyvtárak és irodalmi túrák száma alapján. Az első helyre Róma került. Az olasz fővárosban 326 könyvesboltot, 87 könyvtárat és 897 irodalmi túrát számoltak össze. Utóbbiból Rómában van a legtöbb a vizsgált városok közül. Itt található a Bibliotheca Angelica, a világ legrégebbi nyilvános könyvtára, valamint az 1909 óta működő Antica Liberia Casanelli is. A ritka könyveket és régiségeket kínáló üzlet egy szabóság helyén működik, eredeti faburkolatait és fújt üvegből készült könyvszekrényeit pedig máig megőrizte. A második helyen Berlin végzett, a német fővárosban 418 könyvesbolt, 44 könyvtár és 46 irodalmi túra érhető el. Bár London harmadik lett, könyvesboltok számában az összes vizsgált várost megelőzte. Budapest is bekerült a legjobb 10 közé, a magyar főváros a 10. helyet szerezte meg. Új olaszországi útvonallal bővült a Wizz Air kínálata. A légitársaság 2027 júniusától közvetlen járatot indít Budapestről Salermóba hetente kétszer, szerdán és vasárnap. Jegyek 2026. szeptember 30-ától foglalhatók. Salermóval már 12 olasz város érhető el közvetlenül Budapestről a Wizz Airrel: Róma, Milánó, Torino, Bari, Rimini, Lamezia, Terme, Velence, Genova és Nápoly mellett Szicíliára és Szardíniára is közvetlen járatok közlekednek.
1: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

Újabb fővárosi híreket hallhatnak itt a Jazzén, a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok! Jelenleg egyszerre több külső és belső tényező nehezíti a budapesti turizmus teljesítményét. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint az erős forint, a magas működési költségek és az ország marketing akadozása mellett Budapest egyes közterületeinek állapota, valamint a turisztikai infrastruktúra és a kínálat fejlesztésének elmaradásai is rontják a főváros versenyképességét. Számos olyan adminisztratív és jogszabályi probléma van az ágazatban, amelynek megoldása nem elsősorban pénz, hanem szabályozói hozzáállás kérdése, hangsúlyozta Flesch Tamás a Népszavának adott interjúban a szakmai szervezetek által összeállított 33 pontos javaslatcsomag kapcsán. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a budapesti turizmus egyik régóta húzódó kérdésének nevezte, többek között a rövid távú lakáskiadás szabályozását. A magyarországi szállodások határozottan nem akarják megszüntetni a rövid távú lakáskiadást, mert nagy szükség van rá, különösen a nagyvárosokban, a szabályozását azonban 10 éve kérik, emelte ki. Hozzátette, nem biztos, hogy a Budapesten alkalmazható megoldásnak meg kell egyeznie más európai városok, például Barcelona gyakorlatával. Meggyőződése, hogy a magyar viszonyokra szabott modellt kell kialakítani, ehhez pedig megfelelő előkészítés időre van szükség. A szakember ezért legalább 2027 végéig, vagyis további 1 évvel meghosszabbítaná a jelenlegi moratóriumot. Flesch Tamás szerint Budapestnek ugyanakkor a jövőben nem elsősorban a vendégszám további növelésére, hanem a magasabb költésű turisták megszólítására kellene törekednie. Az európai vendégkör nélkülözhetetlen, viszont egyes távolabbi piacokról érkező turisták lényegesen többet költenek. Az izraeli vendégek költése például meghaladja az európai turistákét, az amerikaiaké ennek akár a 3-szorosa, az ázsiaiaké pedig mintegy a 2-szerese lehet. A szakember szerint ehhez azonban megfelelő infrastruktúrára is szükség van. A repülőtér fejlesztése elengedhetetlen, emellett örök téma a reptérek ki- és bejutás kérdése. Emellett a főváros egyik legfontosabb, jelenleg részben kihasználatlan lehetőségét a konferenciaturizmusban látja, Budapestnek a jelenleginél jóval nagyobb részesedést kellene megszereznie ebből a szegmensből. Hangsúlyozta, hogy a Dunapartban továbbra is jelentős kiaknázatlan turisztikai potenciál rejlik, a fejlődést azonban

0: több területen a túlzott szabályozás is akadályozza. Az interjúban szóba került Budapest belvárosának köztisztasági és közbiztonsági helyzete is. Flesz Tamás komoly és gyorsan kezelendő problémának tartja, hogy a visszaváltható palackokat keresők rendszeresen kiborítják a kukákat, miközben megítélése szerint az utcai droghasználat is látványosan rosszabb képet mutat az utóbbi időben. 2008. szeptember 30-án adták át Magyarország leghosszabb folyami hídját, ami egyúttal az ország első nagyméretű ferdekábeles hídja is. Az 1861 méter hosszú Megyeri híd Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. Az átadásakor ez volt Budapest 10. az ország 19. Duna hídja. Az építkezés 2006-ban kezdődött, de egy árvízhullám miatt az előkészítő munkák jelentős része kárba veszett. Az építési munkálatok a komoly műszaki kihívások ellenére 2 év alatt befejeződtek, a Nagy Duna hídján a próba terhelését 2008. augusztus 22-e és 24-e között éjjelente tartották, 48 homokkal megrakott, egyenként 43 tonna össztömegű teherautóval. A műszaki átadás augusztus 27-én kezdődött, az avató ünnepséget szeptember 13-ai nyílt napon tartották, a hidat szeptember 30-án helyezték forgalomba. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes szavazást indított, sokáig úgy nézett ki, hogy Chuck Norrisról fogják elnevezni, még nem, Stephen Colbert amerikai tévés arra nem buzdította a nézőit, hogy szavazzanak rá. Az ügyben illetékes Földrajzi Névbizottság végül nem vette figyelembe a voksolás eredményét, és a Megyeri híd elnevezést választotta, utalva arra, hogy a híd keleti partjánál Káposztás-Megyer, a nyugatinál Békás-Megyer fekszik. A 62 milliárd forintos költséggel megépült híd hatalmas méreteit jól érzékelteti a beépített anyagok mennyisége. A beépített vasbeton szerkezet 120 ezer köbmétert, az acél szerkezet 12 ezer tonnát, az aszfalt burkolat 46.250 négyzetmétert, a sóvédő bevonat 25 ezer négyzetmétert tesznek ki, az építés során 452 nagy átmérőjű furt vasbeton cölöpöt használtak fel. Az 5 híd együttesből álló Megyeri híd legimpozánsabb szakasza a Nagy Dunaág fölött húzódó 591 méter hosszú, 300 méter hajózó nyílású ferdekábeles acélhíd, az ország első ilyen szerkezetű hídjának pályáját 12 méter hosszú, előre gyártott acélhídelemek összeillesztésével hozták létre, az acélszerkezetet a 100 méter magas, feszített vasbeton felszerkezet tartja.
1: Jazzy.

0: Ez a Jazzy, amelyben a Budapesti Hírmagazint hallják. Ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasút belföldi részén, decemberben pedig a nemzetközi járatokat is indíthatják, írta Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter részletezte, hol tart most a munka, és mik a tervek. Mint írta, rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata. Ez az a technika, amely biztosítja, hogy a mozdonyok jeladói és a pályán lévő berendezések kommunikáljanak egymással. Így például leállítja a vonatot, ha a mozdonyvezető rosszul lesz, vagy ha egy sorompó nem záródik időben. Ha ez meg lesz, akkor elindulhat a személyforgalom. Vitézy Dávid most azt írta, hogy a dokumentumokat október közepére várják, és ha azokat megkapják, akkor első lépésként az ország belül lehet majd közlekedni. Eközben a kivitelezőnek el kell végeznie az utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez egy nagyjából 2 hónapig tartó munka, amelyre azért van szükség, mert az eredetileg lerakott zúzott kőágyazat az építés és a próbaterhelés alatt tömődik, ezért pontosan be kell állítani a sineket, a kitérőket és a nyílt vonali pályát, hogy hosszú távon alkalmas legyen a 160-as sebességre. A terv az, hogy Budapest és Kunszent Miklóstas között már október végére elkészüljenek a vágányszabályozással, így utána már kevesebb korlátozás mellett lehessen dolgozni. Ha az első hetek belföldi személyforgalma rendben zajlott, akkor jöhet a decemberben következő lépés, a 160-as sebesség teljes kihasználása és a nemzetközi forgalom beindítása. Az eredeti terv az volt, hogy a személyforgalom március 14-én elindul, de 2 héttel a tervezett időpont előtt közölte az akkori építési és közlekedési minisztérium, hogy várhatóan tavasszal, legkorábban húsvét előtt indulhat a személyszállítás. Ehhez képest a kínai kivitelező csak húsvét hétfő után egy nappal április 7-én adta le a vonat befolyásoló szoftverét, ezután lehetett elkezdeni a tesztelést. Ősszel tárgyalhatja Budapest a 2036-os olimpia terveit. Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke levélben kérte, hogy a Fővárosi Közlekedés Fejlesztések Tanácsa idén ősszel tárgyalja meg a szervezet olimpia rendezési koncepció javaslatát, tájékoztatott a Magyar Olimpiai Bizottság. Közleményükben emlékeztettek, a szervezet és a főpolgármester 2024 októberében tájékoztatta a magyar közvéleményt arról, hogy Budapest részt vesz a nemzet Közi Olimpiai Bizottság 2030-as olimpiai helyszínválasztási folyamatát megelőző úgynevezett tájékoztatási folyamatban. A NOB bejelentése szerint 2027 márciusában jelöli ki azon városok körét, amelyeket meghív a 2036-os helyszínválasztási folyamatba, végleges döntés 2029-ben születik a rendezésről. A bejelentésből kiderül, hogy a NOB komolyan veszi a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest érdeklődését. Korábban sajtótájékoztatón Karácsony Gergely főpolgármester kijelentette, hogy az FKT ülésén nem volt szó egy esetleges olimpiai pályázatról. Szerinte az egész országnak meg kell beszélnie ezt a dolgot, társadalmi párbeszéd kell, a kormánynak pedig előbb-utóbb álláspontot kell kialakítania. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szintén elmondta, hogy egyelőre nincs asztalukon a kérdés. Mint mondta, alapvető pénzügyi és infrastruktúrális kérdések, témák előre valók ennél a témánál, később azonban, ha az FKT ilyen napi rendi pontot javasol, készek meghallgatni. Kedden a NOB arról számolt be, hogy Magyarország mellett 6 ország, India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. A jelentkezőknek novemberben kell benyújtaniuk pályázatokat a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés sorozat következik a NOB végre hajtó bizottságával. A NOB ezután szűkíti a kandidálók számát, és 2028 novemberében célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A bizottság közben egyeztet a pályázókkal a 2040-es és 2044-es játékokról is. A rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. 15. szezonját zárta a Budapest Park, amely idén több mint 695 000 látogatót fogadott, ezzel pedig új rekordot állított fel. A jubileumi évad egyik fontos fókusza a feltörekvő előadók és a következő generáció támogatása volt. A Parklab tehetségtámogató program mellett idén 5 fiatal produkció is először kapott lehetőséget önálló koncertre a Park színpadán, közülük többen teltház előtt játszottak. A következő generáció felkarolása azonban túlmutat a nagy színpadon, az évad során a Park a zeneiparban és a saját működésében is nagyobb teret adott a tanulásnak, a fejlődésnek és az új kezdeményezéseknek.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jöjjenek az újabb fővárosi hírek itt a Jazzin. Csak nem 40 ezer nevezés érkezett a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén az ország legnépesebb szabadidős sporteseménye, közölték a szervezők. A 42,2 kilométeres távot övező érdeklődés sporttörténelmi csúcsot hozott. A rajtlistán szereplő egyéni maratonisták száma átlépte a 10 ezer fős lélektani határt áll a tájékoztatásban. A Budapest Sportiroda október 10-11. Szabadidősport eseményére a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések. A nemzetközi mezőnyben Nagy-Britanniából jön a legtöbb futóturista, megelőzve Franciaországot, Olaszországot, Németországot és Szlovákiát, de népes csapattal képviselteti magát Spanyolország, Lengyelország, Hollandia, Dél-Korea és Írország is. A király kategóriában a tavalyi 9800 nevező után született új csúcs, a több mint 10 000 fős egyéni mezőny aránya rendkívül kiegyenlített, a nevezők 52%-át a magyar, 48%-át pedig a külföldi futók teszik ki. Együtt viszi tovább a rákos rendező projektet a kormány és Budapest. Vitézi Dávid szerint a projekt az egész ország szempontjából kiemelt jelentőségű. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, az otthoni lakás fejlesztésekkel összefüggésben fontos, hogy illeszkedjenek a kormány által augusztusban indított Vekerle Sándor lakásépítési program elveihez, amelyet a lakhatási válság enyhítésére és a megfizethető lakások kínálatának bővítésére hoztak létre. Közösségi oldalán a tárcavezető úgy fogalmazott, rákos rendező egy hatalmas lehetőség arra, hogy európai léptékű, élhető új budapesti városrészt hozzunk létre, megfizethető lakásokkal, zöld felületekkel és jó közösségi közlekedéssel. Ha ez a modell működik, az egész ország számára megmutathatja, hogyan lehet a rostaövezetek helyén élhető, jól megközelíthető, korszerű városrészeket létrehozni. Közben Zuglónak más tervei vannak. A 14. kerület képviselőtestülete nemrég egyhangulag fogadta el a Zuglói Urbanisztikai Munkacsoport által benyújtott fejlesztési tervet, amely élesen szembe megy a Fővárosi Önkormányzat és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.-n keresztül képviselt irányvonallal. Rövidesen véget ér a budapesti hírmagazin itt a Jazzin. Nem sokára friss hírek következnek. Én már a köszönöm a figyelmüket, további jó pihenést, kellemes rádiózást kívánok. Vukovi Juditot hallották.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Farmer napok a Premier Outletben.
2: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
3: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
4: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat, felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Folytatódik a változékony idő estétől egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt növekedő üzemanyagárak jelentősen rontották az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció. Szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók, a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és a buszokra évvégéig. Az összeget a jövedékkiadóból engedik el, úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter. Pósvai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett, 14 különböző távra. A rövidebb távok, valamint a gyerekek és a gyaloglók versenye ma lesz. A Pázmány Péter sétányon pedig családi napot tartanak. Holnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik meg, köztük a 42 kilométeres maratonfutást. Jelenleg 2 és 14 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-14 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok lesz.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
6: Budapesten a hétvégén útszükleten kell áthajtani a 18. kerületben az Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bártva utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárják már a fél útpályát a második kerületben, a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Futóverseny miatt lezárták a Pázmány Péter sétányt. Ma reggel 7 órától délután 14:30-ig lezárják a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Halász utca között. Illetve szintén 7 órától 11:30-ig a pesti alsó rakpartot a Garibaldi utca és a Közraktár utca között. Ma délelőtt 9 órától délután 5 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot, valamint lezárásra kell készülni ma délelőtt a BEM rakpart főutca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Ötvös tér, illetve a Fővám tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér útvonalon is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Jazzy Weekendben, ami lusta, illetve aki lusta, a mikrofonnál Gaskó Balázs valljában őszintén magáról, hogy inkább hátradől, mint előre mozog, de az biztos, hogy október 10-e a Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezésére 1992 óta a Lelki Egészség Világnapja, amihez hozzátartozik a béke, amihez hozzátartozik néhány rádióműsor, ami lustaságából kifolyóan pszichével, pszichiátriával és gasztronómiai békével foglalkozik. Néhány köves, illetve ásványos állandó azért belefér a mai napba, de legelőször is engedjék meg, hogy néhány megünneplendő személlyel traktáljam önöket, illetve őket a szülinapi tortával. Az biztos, hogy a mai nap a hölgy fodrászoké, mert hogy Szécsi Páléknak köszönhetően ez bizony a Gedeon névnap, ami a nők bálványa, és ne kezdjenek el most dudolni mindenfélét, még van 2 óránk arra, hogy találjanak fix indokot, miért mennek hölgy fodrászhoz. Természetesen találtam állatnevet is, amiben nincsen igazam, Gida névnap van ugyanis, de ez ugyancsak a Gedeonnak a becézése. És akkor most visszatérek a kedves fodrászhoz, akinek a nevét kétélű kardnak, kartforgatónak vagy rombolónak, pusztítónak lehet fordítani. Ez utóbbi esetben szokták megkérdezni, hogy volt-e fűnyíró ott, ahol aludtál. Nagyon gyorsan elmondom az összes élményemet a Fidzsi-szigetekről, ahol nem voltam, viszont 1987 óta a Fidzsi-szigetek új államformája köztársaság, ezt onnan lehet tudni, hogy olyan helyeken, ahol viszont voltam, például nagy katonai táborok, megjelennek hétköznap esténként a Fidzsi katonák, és olyan gyönyörűen énekelnek, és annyi szólamban, hogy az ember lelke abszolút elolvad. Mint ahogy akkor is olvadoztunk, amikor 2002-ben Kertész Imre nyerte az irodalmi Nobel-díjat. A sokszínűségbe, a békébe és a szeretetbe belefér, hogy megemlítsem, miszerint Schmidt Mária is ma ünnepli születésnapját, de az ünneplendők közé tartozik Harold Pinter Nobel-díjas angol író, Tony Adams 66-szoros angol válogatott labdarúgó az Arsenalból, illetve a zseniális Monori Lili Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész. És abszolút érdemes ez a mai nap arra, hogy megmagyarázzam, miért is kell foglalkoznunk a lelki békénkkel. A Lelki Egészség Világnapjának célja felhívni a figyelmet a mentális egészség fontosságára, bátorítani a nyílt beszélgetést és a segítségkérést, na ebben jó leszek, illetve emlékeztetni arra, hogy a lelki jólét ugyanolyan fontos, mint a testi egészség. Abszolút kötelességemnek érzem egy jó kis krízis lelki első segély telefonszám megosztását önökkel, ez a 116-12-3. Ám ahelyett, hogy számokat mondanék, azt mondanám, hogy az egészség vonalat keressék a maradék százalékukkal az okos telefonjukon, és ha legyintenének arra, hogy önöknek aztán végképp semmi problémájuk nincsen, jöjjön néhány elborzasztó kérdéssor, amivel ma bőven traktálom önöket. Ha úgy érzik, hogy itt a Jazzy Weekendben nincsen közünk önökhöz, akkor tegyék föl maguknak a következő kérdéseket. És elnézést a ragozásért. Mennyi időt fordítanak naponta olyasmire, ami csak a töltekezésüket szolgálja? Hogyan kezelik azt, amikor észreveszik, hogy túl sok a stressz az életükben? Kikkel tudnak őszintén beszélni arról, ha nehéz időszakokon mennek keresztül? És a Lelki Egészség Világszövetsége még tartozik 9 kérdéssel, én azonban azt mondom, hogy beszéljenek velünk őszintén, hallgassanak minket sok-sok magyar muzsikával, finomsággal, ásványokkal, meg ha lehet, akkor kutyákkal is. Mármint, hogy a kutyák is hallgatnak minket, vagy mi hallgatunk a kutyákra. Amíg ezen gondolkodom, addig jöjjenek a muzsikák, induljunk, rúgjuk be a hétvégét a Jazzy Weekendben, október 10-én.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Lélekbúvár rovat a Jazzy Weekendben. Vendégünk Réf Szilvia, nemrégiben jelent meg Válasz szabadon című önsegítő könyve. Rossz mintákról, ezek levetkőzéséről, mik azok a minták, hogyan ismerhetők föl, mi köze ennek a családhoz, és hogy lesz belőle béke. Na, jön a segítség, jön a könyv, jön Réf Szilvia.
2: Ha képesek vagyunk ezeket felismerni, az egy nagy felszabadulást tud adni, akár ilyen kis apró helyzetekben is, hogy ráébredek, hogy hú, hát az anyukám csinálta azt a dolgot úgy, ahogy én most csinálom, és ez nekem nem feltétlenül jó. És képes vagyok akkor kilépni, az egy nagyon nagy felszabadulást okoz.
1: Na jó, de az anyukákat szeretjük, az ő mintáikat illik követni, vagy legalábbis generációkon, évezredeken keresztül így tanultuk, hogy másoljuk a felnőtteket, akkor jó a világ.
2: Így van, nagyon sok pozitív mintát kapunk a szüleinktől is, mindenhonnan. Itt most csak arról van szó, amik békjókat tesznek ránk, amik tényleg megnehezítik az életünket. Most itt gondolhatunk bántalmazó mintákra is. Hát azért nem lenne jó tovább vinni.
1: Kiejthetem a számon a transzgeneráció szót?
2: Persze, mindenképp.
1: Tehát mostanában azért próbáljuk fölfogni egyáltalán ezt a fogalmat, ami a vérünkben van, azt hisszük, de hát nem, ez mind tanult dolog egyébként? Amit le kell vetkőzni, azt mi tanuljuk?
2: Ennek egy részét a genetikánkon keresztül örököljük valóban, a részét meg úgy tanuljuk szocializáción keresztül, hogy gondoljunk bele, hogy hány százszor hallottunk egy adott mondatot, egy reakciót, és az egészen egyszerűen berögzül. A módszerek abban segítenek, hogy hogyan tudjuk gyakorolni. Egyáltalán észrevegyük ezeket a pillanatokat, és aztán kilépjünk belőlük.
1: Mit jelent a trauma alapú mintázat?
2: Amikor velünk történt valamilyen apróbb vagy nagyobb trauma az életünkben, tehát azt mi tapasztaltuk meg, nem a kultúránkból kaptuk, nem a szüleinktől kaptuk, hanem a mi tapasztalatainkból ered.
1: Egy hanganyag is tartozik a Válasz szabadon című könyvhöz, ráadásul Szabó Sipos Barnabással, akinek nem csak a hangja lehet ismerős, hanem ha a József Attila Színházban járunk, akkor ott volt kiállítása is, mert hogy festőművész is ő.
2: Vele együtt készítettük ezt a hanganyagot, ami egy nagyon humoros, nagyon kellemes, vannak benne beszélgetések, vannak benne kifejezetten frenetikusan vicces jelenetek, ahol ő mutatja be, hogy milyenek is ezek a mintázatok. Szabó Sipos Barnabás nagyon sokat foglalkozott magával, pszichológushoz járt, és ennek mentén ő is ráébredt arra, hogy hogyan lehet kilépni bizonyos ilyen mintákból, és közösen így a kreatív térbe létrehoztuk ezt a hanganyagot. Ami tényleg nagyon mély, gyógyító és vicces is egyben.
1: Mi a baj ezzel? Miért nem szereti az ember magát? Kérdezem most naívan.
2: Azért ez az egyik legnehezebb dolog mind közül, mert azt megtanuljuk, hogy hogyan szeressük a családunkat, a gyerekeinket, de egyébként, amikor arról van szó, hogy hogyan szeressük magunkat, akkor rengeteg kritikával élünk a magunk fele. Tehát annyira végtelenül nagy elvárásaink vannak magunk fele, amit nagyon sok esetben nincsenek így a szeretteink fele, és ez egy tanulható dolog. Az a jó benne, hogy képesek vagyunk felnőtt emberként megtanulni, hogy kedvesebben bánjunk magunkkal, elfogadóbban, és azért ez minden kapcsolatunkban aztán ott van és megjelenik. Igazából olyanok vagyunk, mint a gyémántok, ilyen kis ragyogó gyémántok, és mintha arra ráépültek volna rétegek, mindenféle, mondjuk, hogy koszos réteg. És akkor igazából ezeket kell lefejteni, hogy hagymahéjaknak is szokták nevezni, és aztán az ember egyre jobban megtalál, igen, egy stabil magot, mondjuk, hogy ezt a belső ragyogást, azáltal, hogy dolgozik magán, egyre jobban felszabadultabb, egyre jobban azt érzi, hogy önfelett, örömteli. Hát ezt nagyon sokan mondják, akik dolgoznak magukkal, és ezen az úton haladnak.
1: Folytatjuk még a beszélgetést Réf Szilvia pszichológussal a Válasz szabadon című könyvéről. Önök azonban nem választhatnak, kötelező a Jazzy Weekenddel maradni.
0: Jazzy.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, folytatjuk a beszélgetést Rév Szilvia pszichológussal, Válasz szabadon című könyvéről.
2: Hogyha az ember nem érzi jól magát egy helyzetben, legyen az bármilyen helyzet, akkor csak azt tűzze ki célként, hogy mindent megteszek azért, hogy ebből valahogy kikerüljek. És hogy ne legyen egy olyan állapot rajtunk úrra, hogy akkor ott maradunk, úgymond a bánatszigetén. Ez nagyon egyszerű és nagyon bonyolult helyzetekben is így szokott lenni, és aztán sokszor megalkotunk szituációkkal, amikről érezzük így szívből, hogy ez nem a miénk. És ehelyett érdemes eljutni a boldogságszigetéig, és olyan dolgokat választani, ami tényleg a miénk. De nagyon sok bátorság kell hozzá. Bizonyos helyzetekben, hogy ezekből az ember úgy érzi, mint hogy egy pokhálóban lenne. Ugye a klienseim is nagyon sokszor elmondják, hogy miben élnek, és az van, hogy nagyon bonyolul. De ténylegesen, hogyha az emberben ott van egy ilyen nagy hit meg akarat, hogy én önmagamért szeretnék tenni, akkor az viszont óriási dolgokat tud eredményezni.
1: Tudom, hogy az emberek nagy százaléka erre legyint, tehát ez egy ilyen 21. századi marhasság, az én szüleim is túlélték. Valahogy lehet így hozzáállni, vagy sajnos nem élünk túl mindent?
2: Hát ez a túlélő ösztön vagy üzemmód, ez egy nagyon limitált üzemmód, mert ebbe az állapotban az ember inkább szorong és stresszel, és azt keresi, hogy a következő pillanatig hogy jut el. Ez igazából egy olyan állapot, amit fel kell valahogy oldani. Egyébként nagyon sokszor a gyerekkor is ebben miatt érezzük ezt, hogy túléljük a napokat, mert nem dolgoztuk fel, és lehet, hogy a gyerekkorunkban voltak olyan napok, órák, hónapok, amikor úgy éreztük, hogy túl kell élnünk, és aztán ezt be tud ragadni. Szóval nyilvánvalóan nem is azért vagyunk itt, hogy csak túléljünk, hanem azért vagyunk itt, hogy élvezzük is az életet. Ezt a könyvet még a Covid után írtam, és abban az időszakban nagyon erősen lehetett érezni, hogy mennyire megrengette ugye az embereket, meg rengeteg szorongó beteget hozott létre. És ott valóban, amikor sokan ahhoz voltak hozzászok, hogy minden nap öröktek, mentek a munkahelyükre, és otthon voltak bezárva, akkor ébredtek rá, hogy nem tudnak magukkal lenni. És ez innen is származik, hogy van bennünk egy belső nyugalmi állapot, amit Covid alatt kijött, hogy ki tudja megélni, és ki nem. Mert voltak, akiknek meg életük legszebb időszaka volt, festegettek, együtt voltak a családjukkal.
1: Ha megvan az a pont, az a góc pont, ahol elakadtam, automatizmus, hogy tudom a továbbvezető lépést, vagy még ott is el lehet tévedni?
2: Hát még ott is el lehet tévedni, mert ugye ott is tudunk még hazudni magunknak, hogy ez nem is olyan, tehát hogy felismerjük, de aztán utána megint belemerülünk, úgymond a sötétségbe, tehát hogy nem akarjuk tudatosítani, meg elengedjük. Tehát van nagyon sok buktató, de én azt mondom, hogy a legfontosabb, hogy őszintén nézzünk szembe, tehát merjünk belenézni abba a dologba.
1: Megspórolható-e az emberi beszélgetés a könyvvel? Meg lehet-e vívni ezt a harcot egyedül?
2: Egy bizonyos pont, igen, ezért is született a könyv, mert hogy vannak olyan egyszerű gyakorlatok, amit ha az ember elkezd gyakorolni, akkor ez nagyon nagy segítség, meg a hanganyagban is vannak olyan részek, amik ilyen gyógyító jellegűek, és hogyha az ember hallgatja sokat, akkor az segít így a tudattalant átprogramozni. De ugyanakkor az le van írva a könyvben, hogyha az ember valahol elakad, akkor mindenképpen keressen fel pszichológust a kezdésnek, illetve olyan téren, hogy egyszerű dolgokat megcsinálni és azt gyakorolni, ilyen téren szerintem teljesen alkalmazható.
1: Köszönjük a jó tanácsokat, köszönjük a választás szabadságát Rév Szilvia pszichológusnak, aki Válasz szabadon című könyvéről mesélt, mi pedig folytatjuk szabadon, weekendesen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Szerintem most nagyon divatos ez a szín. Szebben csillog, mint egy normál, nem csiszolt smaragd. Én mindenkinek javaslom, hogy nézze meg a kiállításon, és biztos beleszeret. Mi nem csak a hölgyeknek kínálunk programokat, szakmai programokat is, hanem az uraknak is természetesen. Magyar János paleontológus az erdélyi hágytegi medence törpe dinoszauruszairól és az új kutatási eredményekről beszél.
1: Az aranyos, az jó.
0: Igen, nagyon. Nagyon érdekes. Hát az én gyerekem, amikor kicsi volt, akkor az volt az esti mese, hogy a dinoszauruszok latin neveit olvastam föl neki. Olá Robert, geográfus és történész, a 18. századi gyerekkönyvek ásványtani ismereteit mutatja be. De lesz Hegyessy Eszter geológusnak is egy nagyon érdekes előadása, aki az ásványvilág legnagyobb, legritkább és legértékesebb dekordereit ismerteti. Velem is találkozhatnak a látogatók a kiállításon, én is bemutatom a legújabb ékszereimet. Vannak úgymond brutál ékszereim, amire azt mondja a férjem, hogy verekedni lehetne velük, mert hogy van súlyuk, de szerintem egy nőnek szüksége van egy ilyen brutális ékszerre, amikor csak fölvesz egy fehér pólót, és ahhoz kell valami, amivel a megjelenését kicsit fel tudja turbózni. Én azt mondom, hogy egy nőnek szüksége van egy egyszerű gyöngyékszerre is. Ez egy jó alkalom, hogy akár már most karácsony ajándékokat nézzünk, vagy csak magunknak valami szépet vadásszunk, de a férfiakra is gondoltam, és készítettem nagyon szép, mutatós, egyedi tarkütőket. Családnak érdemes jönni, aki gondolja hozzá a gyerekét, hiszen a gyerekekre is vár nagyon sokféle program. Értelmesen, hasznosan 1 órát lehet eltölteni.
1: Oké, viszont pehjed van, mert amikor beszélünk, az a lelki egészség világnapja. Na ezt hozz össze a kövekkel.
0: Én amikor 10-valahány évvel ezelőtt súlyosan megbetegedtem, akkor sokkal inkább befelé fordultam, és onnantól kezdve foglalkoztam mélyebben az ásványokkal, az ékszerkészítéssel, mert az én lelki egészségemnek szüksége volt egy elvonulásra. Arra, hogy kizárjam a külvilágot, kizárjam a betegséget, hogy el tudjam felejteni azt, ami akkor még rám várt, amikor még nem tudtam, hogy mi lesz a vége a történetnek, és azóta ez az elmélyülés tart, ez az ékszerkészítés azóta is a mindennapok része nálam.
1: Nincs más hátra, mint előre, de nagyon keményen, mint az ásványok. Ennél rosszabb szlogent sosem találtam még ki, de megbocsátja nekem vendégem Pálmai Ildikó, akivel a jövő hétvégén a Momsportban találkozhatnak az ékszerészpultjánál. Ez a 22. lelkes ásványbörze, ez pedig a lezárása a beszélgetésnek itt a Jazzy Weekendben, fényesen, csillogón, magyar zenésen.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Class. Jazzy Weekend.
1: Tartozom még kérdésekkel itt a Jazzy Weekendben a Lelki Egészség Világnapja alkalmából. A Lelki Egészség Világszövetsége ugyanis úgy mondja, hogy 12 kérdésre kellene megfelelni magunknak, magunkban, magunkkal, ha a jól létünkről van szó. 3 őszintét már mondtam, jöjjön a negyedik, miszerint milyen testi jelek figyelmeztetnek minket először arra, hogy kimerültünk vagy túlterheltek vagyunk, aztán mennyire vagyunk képesek nemet mondani mások kéréseire, ha az a saját határainkat sérti, vannak-e önostorozó gondolataink, hogyan alakult az alvási és étkezési rutinunk a legintenzívebb hetekben, milyen dolgokért tudunk hálásak lenni, mikor kértünk utoljára segítséget, mennyi időt töltünk, igen, benne van a képernyők előtt, és ez feltölt, avagy leszív-e minket, van-e egyensúly a jelenlegi munkánk, kötelességeink és magánéletünk között, illetve mit tennénk meg ma azért, hogy egy kicsikét jobban érezhessük magunkat a saját bőrünkben. Mert valljuk be őszintén, erről van szó. Lélek, agy, psziché hasonló, én itt a Jazzy Weekendet hallgatva október 10-én hogyan érzem magam? Ez a legfőbb kérdés. Ha valami baj lenne a válasszal, és kivételesen nem az én kérdésemmel, akkor kérjenek segítséget. A legközelebbi segítség maguk mellett van, család, szomszéd, hozzátartozó, a távolabbival pedig tudunk segíteni, ha tényleg eljutnak odáig. Most azonban jussunk el a következő magyar muzsikáig. Élvezzék a Jazzy Weekend zenei kínálatát!

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
0: Jazzy Weekend.
2: Rendkívül aktuális, hogy beszéljünk a sütőtökről, amit a gyerekek faragnak, aminek a magját mindenki köpködi, ami gyertyával kiegészítve megrémiszt mindenkit, az azokat a tökféléket jelenti, amelyeket főképpen sütve fogyasztunk Magyarországon. Nyilván téli töknek is nevezik őket, mert hogy az étkezési célú felhasználásuk az bizony erre az évszakra datálódik. Próbálok beszélni normálisabban, tehát a sütőtökök hosszú tenyész idejű növények, és teljes érettségükben takarítják be őket ősszel, eltarthatóságuk miatt pedig télen is alkalmasak fogyasztásra. A sütőtök tehát nem egyetlen tökfaj elnevezése, hanem gyűjtő név. Ha szeretnék, hogy külföldiül beszéljek, akkor az legyen a latin, az óriás tök, a Cucurbita maxima tökfaj is sütőtöknek neveződik, legalábbis itt nálunk. Leginkább közülük a Cucurbita maxima convar és a Cucurbita maxima convar bananina fajták. De óriás töknek és sütőtöknek neveződik még a pézsma tök, a moszkáta, az ezüstmagvú tök, az argirosperma és a termesztett tök, a pepó néhány fajtája is. Ez a bizonyos termesztett, vagyis a pepó az amerikai Halloween ünnepkor kivált töklámpások alapanyaga. A leghíresebb sütőtök termesztő vidék itthon Nagydobos környékén van, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hely és melegigényes növényről beszélünk, sok vízre van szüksége, szinte bármilyen talajon megterem, kivéve a savanyú vizes földet. Most jön az irodalom, levelei márványozottak, nagyok, virágai sárgák és tölcséresek, egyivarúak. A Magyarországon leginkább termesztett nagydobosi változat termése szürkés vagy ezüstfehér héjú, húsa narancssárga. Egy kis biológia reggelre, a sütőtök magas karotin tartalommal 3,8 milligram per 100 g, C-vitamin tartalommal 30 mg per 100 g rendelkezik, ezen felül jelentős kalcium és foszfor forrás. A kiszombori óriástök alakja enyhén nyújtott gömb, tömege 4-6 kg. De bármit is mondok, a sütőtöknek mintegy 900 fajtája van, és ezeknek csak egy része ehető, a többi inkább dísztök, vagy mondhatnám úgy is, hogy hébér, ami étkezésre alkalmas, csoportosítható formája, színe és beltartalmi értéke szerint. Vannak hosszúkásak, gömbök, lapított gömbök, de akár körte alakú sütőtökök is. A nagydobosit már említettük, a kiszombori az a kúposodó gömb alakú sütőtök, de van Hokkaidó, ami már kapható több áruházban, ez egy csepp alakú tök. A termése kisebb méretű, 3-5 kg között mozog, íze kifejezetten édes, és még a héja is ehető. Ha nagyon zavarba akarnak hozni, akkor kimondom, hogy az Uchiki Kuri egy szintén csepp formájú tök, mindösszesen 1,5 kg nehézséggel és rendkívüli édes. A tenyész ideje 90 nap, bármit is jelentsen ez. Az óváriak kiabálni fognak, hogy náluk is van sárga héjú tök, vagy banán tök, 60-90 cm hosszúságban, 2-6 kg közötti nehézséggel. Sülés közben banánra emlékeztető az illata, ezért is hívják banán töknek. És ha már dísztököket mondtam, van Halloween tök, hát hogy ne lenne, evése abszolút nem ajánlott, pedig semleges ízű. A Gomez F1 fajtától a Cronus F1 fajtáig terjed a fajták sora, ezutóbbi akár 18 kg-os is. Lehet. Ha nagyon el akarják kápráztatni a csemetéket, akkor sorolják fel a kolbásztököt, a kabaktököt, beszéljenek nekik a sütőtökök terméshozamáról, és dicsekedjenek vele, hogy tudják, hogy egy bokor is elegendő lehet egy négytagú család számára. Tényleg csak idegesítés miatt említem meg a kanadai sütőtököt, a sonkatököt, a pézsmatököt, és végre szerintem elérkezek egy remek sütőtökös recepthez, de tessék tudomásul venni, hogy létezik krémes sütőtökös tészta, aszalgyümölcsökkel és kinoával töltött sütőtök, darált húsos ragúval töltött sütőtök, spenóttal és sajttal töltött sütőtök, krémesre sült sütőtök lencsével töltve. Ha még nagyon messze van az ebéd, akkor is folytatom, illatos csokis sütőtök kenyér, krémes fahéja sütőtök lekvár, vagy sütőtökös falafel is készíthető az őszi kedvencekből. A lelki egészség világnapján búcsúzom el mindenkitől, nagyon lustán, nagyon telítődve békével, és nagyon felkészülve egy remek szombati ebédre. Kéretik vigyázni egymásra, hallgatni jövő héten minket, és imádkozni az esőért. Lehet, hogy ez utóbbi a legfontosabb. Minden jót, viszont hallásra!
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: sérülünk. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Farmer napok a Premier Outletben.
2: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
3: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
4: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat. Futóversenyt rendeznek Budapesten. Marad a változékony idő estétől többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt növekedő üzemanyagárak jelentősen rontották az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Az ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók könnyítését, és szerinte Moszkva ezek után még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Évvégéig meg kell állapodni az EU következő hosszú távú költségvetéséről, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa hozzátette, közös beruházásokra lesz szükség a kutatás, a mesterséges intelligencia és a védelem területén. Emellett Ukrajna további támogatását és az uniós határok hatékonyabb védelmét is szorgalmazta a politikus. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter. Pósvai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett, 14 különböző távra. A rövidebb távok, valamint a gyerekek és a gyaloglók versenye ma lesz. A Pázmány Péter sétányon pedig családi napot tartanak. Holnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik meg, köztük a 42 kilométeres maratonfutást. Folytatódik a változékony idő, többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok lesz.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
6: Budapesten a hétvégén útszükleten kell áthajtani a 18. kerületben az Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bártva utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárják már a fél útpályát a második kerületben, a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Futóverseny miatt lezárták a Pázmány Péter sétányt. Ma reggel 7 órától délután 14:30-ig lezárják a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Halász utca között, illetve szintén 7 órától 11:30-ig a pesti alsó rakpartot a Garibaldi utca és a Közraktár utca között. Ma délelőtt 9 órától délután 5 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot, valamint lezárásra kell készülni ma délelőtt a BEM rakpart, főutca, Clark Ádám tér, Lánc híd, Eötvös tér, illetve a Fővám tér, Szabadság híd, Szent Gellért tér útvonalon is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies.
7: Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies Bárány Annával itt a Jazzin.

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok, ha önök is felkészültek, akkor már is indulhat a heti időutazásunk a jazz aranykorának legnagyobb sztárjaival. 60 perc, ami semmi más nem szeretne, csak andalgást, révedezést és teljes kikapcsolódást kínálni. Minden Goldies elején, talán ezt már a kedves hallgatók tudják, hogy nyílik a kalendárium, nincs ez másképpen ma sem. 143 évvel ezelőtt indult el először a legendás vonat, az Orient Express, természetesen lesz még róla szó. Születésének 101. évfordulóján ma emlékezzünk Kálai Ferenc Kossuth díjas színművészünkre, akit a fiatalok talán a Tanú filmekből, mi pedig kicsit régebb óta fiatalok, ezer másik filmből, színdarabból vagy szinkronból emlékezünk rá, és Kálai Ferenc zsenialitására annyira jellemző, hogy 2001-ben, és ennek is már 25 éve, hogy igent mondott egy egymondatos szerepre. Ő volt ugyanis, idézem, az illemhelyet kereső idős utas az Üvegtigris című azóta már kultfilmben. Amikor gyerekként megtudtam, hogy Kálai Ferenc Gyomán született, azt nagyon-nagyon menőnek éreztem, mert az én keresztapám is ott élt. Hát biztos önöknek is volt már olyan, hogy valakiről megtudtak valami önökkel közös tényt, és akkor már is a szívükbe zárták az illetőt. 1970-ig lapozunk a naptárban, hiszen éppen október 4-én hunyt el Janis Joplin, amerikai énekesnő, akinek pályafutása rövid volt. 1967-ben vált ismerté, és utolsó albumát már halála után 1971-ben adták ki. Joplin nyers, rekettes hangjával és féktelen energiájával megváltoztatta a könnyű zenét. Amikor a 60-as évek virágkorában a blues rock királynőjeként berobbant a köztudatba, akkor mindenki tudta, hogy itt valami nagyon fontos történik. Karrierje tragikusan rövid ideig tartott, hiszen mindössze 27 évesen távozott közülünk, hamvait pedig végakaratának megfelelően a csendes óceánba szórták, mintegy 2000 dollárnyi vagyonát pedig a barátai egy bulin elitták. Ha rápillantunk az október 3-ára, ott is van legalább két Goldies főhős. 85 éves lett ugyanis Chubby Checker, az örökké mosolygó afroamerikai fiú kiskorától kezdve gyakran mókázott, énekelt, táncolt. Osztálytársait aztán pedig a bolti vásárlóit szórakoztatta. Főnöke biztatására készítette el első lemezét, amelyen már a Chubby Checker művésznevet használta, és ismert énekeseket parodizált. Let's Twist Again című dalával kezdődött a világot meghódító Twist őrület, a The Twist című dala kétszer is vezette a Billboard listát. És 1987-ben szülővárosában, a Georgiai Litóniában kihirdették a Brenda Lee napot, és tiszteletére egy új utcát Brenda Lee Lane-nek neveztek el, róla is mesélek még kicsit később, és természetesen dalát is hozom majd. Most jöjjenek a zenék, illetve a zenék előtt még egy kis rövid történet. A héten egy irodafelszámolása miatt pakoláztam, raktam jobbról-balra a dossziékat, hogy mi kellhet még, meg mi az, ami már nem annyira fontos, és közben körülöttem 4-5 cserép virág várta aggódva, hogy nekik mi lesz a sorsuk. Hát én az az ember vagyok, aki, hogyha 2 percnél tovább néz egy pókot a lakásban, akkor azt már kicsit házi állatnak tekintem, úgyhogy nem volt kérdés, hogy a cserepeseknek a fontos tócba kell majd kerülniük, de haza már nem vihettem őket, mert otthon telt ház van, és ekkor jutott eszembe, hogy van nekem egy nagyon kedves ismerősöm, Pálmai Ildikó, aki... Nomen est omen, mert hogy minden virág megmentője, nála találtak új otthont. Ezek a kis árva növények, így hogyha most megengedik, akkor a most induló dalt Ildinek küldöm, mert ez a nagy kedvence, ez a csengő hangja is, és higgyék el, hogy önök is szeretni fogják. A Jazzy Goldies fellépői Caro Emerald, Chubby Checker és Alison Moyet. Jó szórakozást!

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies.

És már is folytatódik az időutazás itt a 90.9 Jazzin, ez ugyanis a Jazzy Goldies. Ahogyan a műsor elején is mondtam, 1987-ben, október 3-án a szülővárosában, a georgiai Litóniában kihirdették a Brenda Lee napot, és tiszteletére egy új utcát is Brenda Lee Lane-nek neveztek el. Következzen a könnyű zene történetének egyik legapróbb, mégis leghatalmasabb hangja. Brenda Lee mindössze 145 cm-es magassága miatt kapta a máig használt ikonikus Little Miss Dynamite, azaz Dinamit kisasszony becenevet. Kevesen tudják, de a csillogás mögött egy rendkívül nehéz és meglehetősen szegény gyermekkor állt. A kis Brenda egy olyan kórházi osztályon született Atlantában, amelyet a teljesen nincs telen, egészségügyi ellátást megfizetni nem tudó családoknak tartottak fenn. Zsenialitása már tipegő korában megmutatkozott, amikor is a rádióban hallott dallamokat azonnal hibátlanul vissza tudta fütyülni és énekelni. Még nem volt 3 éves, amikor az édesanyja rendszeresen felállította a helyi édességbolt pultjára, hogy a kislány énekével cukorkát vagy apró pénzt keressen. Alig 7 esztendős volt, amikor édesapja egy tragikus építkezési balesetben elhunyt, így a család teljesen pénz nélkül maradt. Ekkor vett komoly fordulatot az élete, hiszen 9-10 éves korára a rendkívüli tehetségű kislány lett a család első számú kenyérkeresője. Legnagyobb slágere a kihagyhatatlan Rockin' Around the Christmas Tree felvételekor csupán 13 esztendős volt. Ez a karácsonyi klasszikus történelmet írt, 65 évvel a megjelenése után ugyanis a Billboard toplista legfelső fokára került. Ezzel a bravúrral Brenda Lee lett a legidősebb előadó, aki valaha az amerikai slágerlista élére tudott kerülni. Sikereit azonban nem csak a tengeren túlon aratta, hiszen a 60-as évek elején Nagy-Britanniában a még feltörekvő Beatles tagjai is az ő előzenekaraként léptek színpadra. Miközben a zeneiparban a legtöbb korai gyereksztár élete kisiklott, ő a magánéletben is igazi stabilitásra lelt. Még tinédzserként 17 évesen egy koncerten pillantotta meg élete szerelmét, akivel mindössze 6 hónap randevúzás után titokban elszöktek, és össze is házasodtak. Bár a szakma féltette a fiatal házasokat, ők rácáfoltak a sztereotípiákra, és több mint 6 évtizeden át éltek boldog, hűséges házasságban. 2 kislányuk született. Az egyiket Brenda Lee tragikusan elhunyt legjobb barátnője és mentora, Patsy Cline lánya után nevezték el. Kevesen tudják róla, de Brenda szenvedélyes autogramgyűjtő, és otthonában hatalmas gyűjteményt őriz néhai jóbarátja Elvis Presley relikviáiból. Különleges zenei sokoldalúságát mutatja, hogy ő az első nő, akit a rock and roll és a country hírességek csarnokába is beválasztottak. Pályafutása során több mint 100 millió lemezt adott el világszerte, de mindvégig megmaradt annak a közvetlen szerény lánynak, aki egykoron volt. Hangja és kisugárzása generációk óta varázsolja el a közönséget, slágerei pedig egyszerűen megunhatatlanok és megkerülhetetlenek. A különféle üzletek polcaira én azt vettem észre, hogy már hetek óta kikerültek a rénszarvasok, meg az angyalkák, meg a mikulások, és hát jobb helyeken már karácsonyfa díszek között is keresgélhetünk, de hát azért talán itt a Goldiesban még picit korai lenne Brenda Lee legnagyobb slágerét, ugye a Rockin' Around the Christmas Tree-t lejátszani, ezért inkább egy másikat választottam. Jöjjön az 1960-as megjelenésű I'm Sorry, de majd a jó barát is csatlakozik hozzá, tőle azt a dalt választottam, amit közel 1,5 milliárdszor hallgattak már meg a Spotify-on, és egy akusztikus muzsikával is készültem, de hogy melyik ez, az mindjárt kiderül. Ez a Jazzy Goldies, ahol most Brenda Lee énekel.

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek, itt a Jazzin folytatódik a Jazzy Goldies. 1883. október 4-én indul el először az Orient Express. A Nyugat-Európát Kelet-Európával összekötő vasútvonalakon közlekedő luxusvonat a 19.-20. században járt. A vonat manapság nosztalgia járatként közlekedik a London-Velence, illetve az eredeti Párizs-Isztambul útvonalon. Az Orient Express története tulajdonképpen a 19. és 20. század Európájának története is. A nyugat- és kelet-európai országok közötti vasúti kapcsolat létrejöttét az európai nagyhatalmak

Érsekújvári vasútállomás cigány zenekarának története. Egy gróf az állomás restjében a kellemes cigányzenét hallgatva lemaradt a később balesetet szenvedett vonatról. A kocsi, amelyikben a grófnak utaznia kellett volna, összezúzódott. A gróf hálából alapítványt hozott létre a cigányzenekar támogatására. A támogatás fejében viszont arra kötelezte őket, hogy minden gyorsvonatnál, így az Orient Expressnél is, zenéjükkel szórakoztassák az utasokat, amíg a szerelvény vízvételezés miatt állt. Így vált hagyománnyá az érsekújvári cigányzenekar. Állítólag Trianon után nem játszottak tovább. Ma a nosztalgia Orient Express utasainak néha játszik egy fizetett zenekar. A járat menetrend szerinti közlekedése 2009-ben szűnt meg. Alkalmanként induló nosztalgia meneteket természetesen az eredetivel egyező kinézetű, gépészetileg ugyanakkor korszerű szerelvénnyel továbbra is teljesít a London-Velence, illetve, ahogyan mondtam, az eredeti Párizs-Isztambul viszonylaton. Budapestet a nyugati pályaudvarra betér szokta érinteni az Orient. A jegyvásárlás tekintetében az utasok 4 komfort kategória közül tudnak választani manapság, ezeknek utána néztem, van az úgynevezett twin vagy klasszik kabin, kocsinként 9 hálófülke, fülkénként 2 egymás feletti ágy és mosdókagyló, a szomszédos fülkék pedig egybenyíthatóak. Aztán van a suite, ami kocsinként 4 lakosztály, ágyjá alakítható kanapéval és saját fürdőszobával, és van a Grand Suite, ami kocsinként 3 lakosztály, dupla ágyjal, nappalival és saját fürdőszobával, és van az igazán extra, az Orient Express 2025-ös újítása, ami egy egész kocsit elfoglaló 2 személyes lakosztály, dupla ágyjal, nappalival, könyvtárral, teázóval és fürdőkádas fürdőszobával, hát erre egyedi árazást kell kérni. A hálókocsik mellett étkezőkocsik és bárkocsik is helyet kapnak a vonaton, a pénzcentrum.hu oldal pedig segített abban, hogy milyenek is az idei menetjegy árak, már is sorolom. Például egy Prága-Párizs útvonalon személyenként, ahogy elmondtam a kategóriákat, tehát a legolcsóbb 3800 font, 8700 font, illetve 12300 font, ami átszámítva 1.700.000 és 5,5 millió forint között van személyenként. Az ár tartalmazza az összes fedélzeti étkezést, amely általában egy 4 fogásos vacsorát, kontinentális reggelit és 3 fogásos villás reggelit vagy ebédet, a kabin kísérői szolgáltatást és a pezsgős fogadtatást jelenti. És mi mással mehetnénk tovább, mint természetesen a Csattanóga Csúcsúval, hiszen ez a Jazzy Goldies. Jó szórakozást!

Most pedig idézzük meg a mozi történetének egyik legstílusosabb hősét, a férfit, aki soha nem izzad, soha nem téved, és mindig tudja, hogyan kell kérni a martinit, rázva, nem keverve, ő James Bond. A 007-es ügynököt Ian Fleming brit író alkotta meg 1953-ban, és azóta több mint 70 év telt el, mégis ugyanúgy hódít, mint az első nap. Az első Bond film, a Dr. No 1962-ben jelent meg, Sean Connery főszereplésével, és azonnal kassza siker lett. Bond karaktere valós személyekből is merített. Fleming maga is a brit haditengerészet hírszerzője, dolgozott még a második világháborúban, a 007-es szám pedig állítólag egy régi, titkos brit kódszámra utal. A címszerepet olyan legendák alakították, mint Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, George Lazenby, Pierce Brosnan és legutóbb Daniel Craig. Érdekesség, hogy minden Bond színész hozott valami újat. Connery volt a klasszikus úriember, Roger Moore a humoros, Brosnan a modern elegancia, Craig pedig a sebezhető, mégis acélos Bond, vele egyébként én magam elég nehezen barátkoztam meg, nagyon sokat segített, hogy Daniel Craig magyar hangja Stoll András. A filmek világszerte több mint 7 milliárd dolláros bevételt hoztak, ezzel a James Bond sorozat az egyik legsikeresebb franchise a film történelemben. És így a vége felé összeszedtem néhány igazán ismert Bond idézetet. Itt van mindjárt az első. A nevem Bond. James Bond. Az ikonikus bemondás először 1962-ben a Dr. No című filmben hangzott el Sean Connery szájából. Aztán itt van ugye a rázva, nem keverve. A martini rendelés, amit a világon mindenki James Bonddal azonosít. Jön a következő. Nincs értelme élni, ha nem érezhetjük, hogy élünk. Ez pedig a Világ nem elég című 1999-es epizódban szerepel. Ez az idézet Bond életfilozófiáját sűríti egyetlen mondatba, és nem csak a filmek lettek legendásak, hanem a zenék is, már is mutatok hármat. Érkezik Tom Jones, őt az ikonikus Bond főcímdal követi David Arnold előadásában, a sort pedig Shirley Bassey zárja. Jó szórakozást!

1 óra 60 perc, jó néhány legendás dallam, ennyi volt az e hétre szánt időutazásunk a Jazzy Goldies, ezzel már a véget ért. Remélem, szerették a mai válogatásomat is. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az esti ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzin. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldies-ban ma is Bárány Annát hallották. Kellemes vasárnapot, és majd jó étvágyat az ebédhez. Where?

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Jelentősen emelkedtek a környezetvédelmi bírságok, ma van a szervadományozás világnapja. Folytatódik a változékony idő sok felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozatot a Telex szemlézte. Ez szerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Idén több mint 175 millió forintot, jövőre csak nem 850 milliót szán a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek védelmére a kormány. Ez derült ki a Magyar Közlönyben tegnap este megjelent kormányrendeletből. Egy másik kormányhatározattal a kormány felvette a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények listájára az NVVH-t, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal működésére. Augusztus végén mintegy 2,5 milliárd forintot csoportosított át az idei költségvetésből a kormány. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépét az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a sejtéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai rendben voltak, semmi sem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallott volna. Ma van a szervátültetés világnapja. Az alkalomból országszerte sportrendezvényekkel, megemlékezésekkel és közösségi élményekkel hívják fel a figyelmet a szervadományozás fontosságára. Az eseményeken az egészségtudatosságot, az önrendelkezést és a társadalmi felelősségvállalást helyezik a középpontba. Budapesten a MOM sportközpontban a transplantáció területén dolgozó orvosokkal, szervátültetett sportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni. Este pedig fáklyás séta indul a Mezőgazdasági Múzeumtól a Hősök terére. Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső. Máshol újból kisüt a nap.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazz.
7: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kertészek okozhatnak ma napközben mindkét irányban szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton, a Váradi utca és a Flórián tér között. Lezárták mára a félútpályát a második kerületben a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet-hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, el is kezdjük a mai Jazzy lexikont. Jó napot kívánok, Érebb Kenyi Dóra vagyok. Hozom Simple Red egyik felvételét, az If You Don't Know Me By Now. A brit pop együttes még Manchesterből indult 1985-ben, és Mick Hucknell az, aki a korai kezdetektől a csapattal volt, mint dalszerző és vezető. Harold Petertől is jön egy felvétel, a Sun and Moon, a hazai könnyű zenei élet egyik nagyszerű szaxofonosa ő, főleg pop, funk és smooth jazz műfajokban utazik, és jön David Guetta, Teddy Swims és Thousand Eye közös a Gun Gun Gun. David Guetta többszörös Grammy-díjas francia DJ és producer, aki az egyik legfontosabb alakja az elektronikus tánczene népszerűsítésének és a popzenével való egyesítésének.

Jazzy Lexikon. Liszt Ferenc, mint a Zeneakadémia alapító elnöke és professzora, tanári munkájáért nem fogadott el fizetést. Szolgálati lakással rendelkezett a Vörösmarty utcai épületben, melynek fő homlokzata az Andrássy útra, az egykori Sugár útra néz. Ez az első emeleti lakás, melyben Liszt 1881. januárjától halála évéig 1886-ig lakott budapesti tartózkodásai idején, az ő egykori hangszereivel, bútoraival, könyv és kottatárával, emléktárgyaival berendezve, ma emlékmúzeumként várja a látogatókat. A lakás előszobája, Liszt háló dolgozószobája és szalonja állandó kiállítással, míg az egykori ebédlő és a földszinti előtér időszakos, tematikus kiállításokkal várja a látogatókat. A lakás melletti hangversenyteremben pedig a múzeum szombatonként matiné koncerteket is rendez vendégei számára. Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Luca De Bonali és Larry közöse Return of the Mac fog jönni. Adri Block rendkívül termékeny holland DJ és producer, aki a modern house zene egyik meghatározó alakja. Stílusát leginkább a funky house, a future disco és a groove központú house jellemzi. És kezdjünk Giacomo Turra és Mike Eagles közösével. Jön I Get in the Groove. Filipino-kanadai énekes Mike Eagles, aki Vancouverből származik. Nagyon fiatalon rajongott már a zeneírásért, 15 évesen már több dalt komponált, hangszerelte első műzikájét, amely Right Here, Right Now címet viseli. Ez a produkció 10 alkalommal is bemutatásra került több városban, és több mint 300 000 dollárt gyűjtött össze jótékonysági szervezetek számára.

0: Jazzy Lexikon.
1: Cifra György, a cigán származású világhírű zongora művész már 8 éves korában a Zeneakadémia növendéke volt. A világháborúban fogságba esett, hosszú évekre a budapesti éjszakai élet hangszerei elé kényszerült, majd disszidálási kísérlete miatt évekig kőfejtőben, építkezésen kínozták, nem kímélve kezeit sem. Csak az 50-es évekre sikerült helyet kapnia a magyar művészvilágban. Kitartásának, emberfeletti küzdelmeinek jutalmául az 1956-os forradalom után franciaországi polgárként belépett a legmagasabb európai klasszikus zenei körökbe. 2021. novemberében Cifra György születésének 100. évfordulóján a 13. kerület szobrot avatott a zongora virtuóz emlékére a róla elnevezett Cifra György Parkban. Az alkotó Meszlényi Molnár János magát, a zongorát jelenítette meg, ami ugyan már súlyos lepellel le van terítve, de a felhajtott drapéria alól kilátszó klaviatúra egy billentyűje még őrzi a mester kezenyomát.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon, Giovanotti egyik felvételét hozom. Az olasz énekes, dalszövegíró, rapper Rómában született. A zenei pályafutás

Sora előtt pedig helyi rádiók egyik műsorvezetője volt, 19 évesen költözött Milánóba. Itt fedezte fel egy zenei producer. És Ibrahim Mouf felvételével Happy Face-szel kezdünk, libanoni francia trombita művész, zeneszerző és producer, aki Beirutban 1980-ban látta meg a napvilágot. Édesapja Nassim Mouf a negyed hangok megszólaltatására alkalmas, négy szelepes trombita feltalálója. Ezt teszi lehetővé az arab makam skálák játéka. Ibrahim ezzel a hangszerrel ötvözi a jazz, a klasszikus és közel-keleti zenei hagyományokat, igazán egyedi hangzásvilágot teremtve.

0: Jazzy Lexikon.
1: Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a fővárosi közmunkatanács még Polónyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér, zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszonyt tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig állt Tino Dilantos Sebestyén szobra.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Star Wars. A cápa. Pszichó. Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényel és mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok, ma van a hajléktalanság világnapja. Változékony idő lesz estétől sok felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvényügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az egyik ügyben 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket a bank az Indotek csoport egyik vállalatától, úgy, hogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Emellett a tőke 80%-ára az állam vállalt kezességet, a kormány pedig felmentést adott az alól a szabály alól, amely tiltja, hogy a bank spekulatív ingatlan finanszírozásban vegyen részt. Az Indoteknek és a kötvénykibocsátó vállalatnak is az a Jelinek Dániel a többségi tulajdonosa, akit nemrég tartóztattak le a Volánbusznál feltárt hűtlen kezelésekkel összefüggésben. Az Indotek csoport közölte, szabályosan jártak el a kötvényügylet során, a forrásokat átláthatóan használták fel, és mindenben készek együttműködni a hatóságokkal. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyvátvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja felhívni a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszúrtam, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső.
0: A hírek után újra Jazzy Zene.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Farmer napok a Premier Outletben.
2: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
3: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
4: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok, lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Ma van a Lelki Egészség Világnapja. A Magyarországon 1994 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkenteni a pszichés problémákkal kapcsolatos előítéleteket, valamint bátorítani a nyílt beszélgetést és a segítségkérést. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépét az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a feltételezéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai mind rendben voltak, semmi nem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallana. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek. Átvizsgálják a felső vezetékeket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Napos, felhős az idő, most csak elszórtan, estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják együtt, vagyunk ez a Jazzy Lexikon elmúlt délután 1 óra. Jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok. De James Hunter 6-től jön a Show Her. A brit soul és rhythm and blues zenekart James Hunter énekes, dalszerző vezeti. A zenekar zenéjét az 50-es, 60-as évek klasszikus soul és R&B hangzása inspirálja. Barabás Lőrinc Eclectic-től is jön egy dala, a Famous. A jazz trombitás zeneszerző a zeneművészetén végzett, de tanult New Yorkban és még Londonban is élt egy évig. Az egyetem alatt több zenekarral koncertezett, a Soulwatt-tal, velük például Hongkongban és Ausztráliában is játszott. És kezdünk Collis Black Lounge felvételével a Burnell, most a Jazzin.

0: Jazzy Lexikon.
1: A hajómalmok első említése az 1300-as évekből való, de tömegesen csak a 18-19. Században terjedtek el. A főváros térségében a hajómalmokat lánccal a folyóba vert karóhoz, az úgynevezett malomszeghez kötötték. Éjjel-nappal folyt rajtuk a munka, így a vízimolnár napi 1200-1600 kiló gabonát tudott megőrölni, munkadíja a gabona 10-15%-a volt. Egy hajómalom értéke 3 falusi ház árával volt egyenlő, így a vízimolnárok tehetősnek számítottak, és mesterségük biztos megélhetést jelentett generációkon át. A vízimolnárok malmaikat szinte teljesen fából készítették, szintén fából rendkívül pontos fogaskerékrendszert alkottak, de zsákfelvonó és lisztszitáló berendezéseket is készítettek. Télen a jég elől a hajómalmot védett helyre vontatták. A budai oldalon az Óbudai kikötőbe, Pesten pedig a mai Fővámtér helyén egykor elterülő Molnár-tóba.
0: Jazzy Lexikon.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban pedig Papik, Frankie Lovaccio és Erika Schoenling közöse a Morning Daylight fog jönni. Papik az olasz jazz pop soul projekt, amelyet a light jazz, a soul és bossa nova elemei jellemeznek. Nicky Janowski-tól kezdünk azonban az On the Sunday Side of the Street-tel. 1994-ben született a kanadai jazz és pop énekesnő dalszövegíró, 12 éves korában a Montreal Jazz Festivalon már önálló showját is bemutatta.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Ez itt a Jazzy Együtt vagyunk, ahol a Jazzy Lexikonban Scary Pockets és Laura Mays közöse az I Feel It Coming jön nem soká. Scary Pockets 2017-ben alakult amerikai funk együttes, de jön még Kardos Norbert és Takács Nikolász közöse a Let's Make Love. Kardos Norbert ATCS díjas magyar zongoraművész, zeneszerző, zenei rendező, aki oszlopos tagja Takács Nikolász, Vermes Mónika, Nika és Kökény Attila zenekarának is. És Brian Culbertson, Marcus Miller, Sheila E. közöse az On The Road is itt lesz velünk. Brian Culbertson amerikai jazz, R&B és funk zenész, aki egyebek mellett zongorán, dobon, basszusgitáron és trombitán is játszik. És Kamel Fettel kezdünk, jön a Cola a Jazzy Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 16. kerületi Ómátyásföld villa negyede még mindig ismeretlen sok budapesti előtt, pedig egészen káprázatos az egykori nyaraló telep sok-sok elegáns házával. Itt található a város egyik legdíszesebb szecessziós villája, a Koronafürt és a Májusfa sarkán álló Dozzi villa is. Névadója az egykori Olaszországból érkezett szalámigyáros Dozzi József. Nyaralóján topzódnak a tipikus szecessziós díszítőelemek, pávák, indázó növényi minták és női alakok. Az épületet pár éve nagyon romos állapotából példásan felújították, így a homlokzatát szinte eredeti pompájában csodálhatjuk meg újra.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Star Wars. A cápa. Pszichó. Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényelés mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok, lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Ma van a Lelki Egészség Világnapja. A Magyarországon 1994 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkenteni a pszichés problémákkal kapcsolatos előítéleteket, valamint bátorítani a nyílt beszélgetést és a segítségkérést. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépét az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a feltételezéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai mind rendben voltak, semmi nem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallana. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek. Átvizsgálják a felső vezetékeket, helyreállítják a Kelemföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelemföldre érkeznek és onnan is indulnak. Napos, felhős az idő, most csak elszórtan, estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Délután 2 után járunk. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Stinky Bucks, Slobohel Barbara és Pénzes Máté közöse a harangzúzgás jön nem soká. Stinky Bucks 2019-ben Schneider Zoltán, Gátos Iván és Gátos Bálint alapították. Magyar dalokat egyedi funk stílusban, egy időben eljátszva, váratlanul rögzítve, ismert vendégművészek közreműködésével alkotnak meg. Kezdeni pedig Valdek és Patricia Ferrer közösével a Dating Lane-nál fogunk. Valdek a bécsi New Jazz szintér egyik legeredetibb formációja, és Klaus Valdek produceri munkássága Magyarországon is igazán jól ismert.

0: Jazzy Lexikon.
1: A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva, a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet.
0: Jazzy Lexikon.

Ennek a jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Danny Lozitótól jön a Finally nem soká. Az olasz énekes, dalszerző és színész, aki az olasz zenei széna egyik igazán ismert alakja. Hangja erőteljes és érzelmekkel teli, kiválóan illik az R&B soul és pop stílusához. Club de Beluga és Lenny Ribó közöse is itt lesz velünk. A Club de Beluga 2007 óta működő zenekar, számos koncertet adtak már Európában. A zenei stílusukra a lounge, a new jazz, a Brazil beats, a swing és szó jellemző. És akikkel kezdünk, az pedig a To Another-től, a Without You.

0: Jazzy Lexikon.
1: A magyar repülés története Rákosmező homokos síkságán kezdődött. Ezen a mai őrsvezérterek Kerepesi út, Fehér út, Élessarok által határolt területen 1909-1910 fordulóján indultak meg a hazai kísérleti repülések. Itt emelkedett a levegőbe az első magyar repülőgép. Utasforgalomról ekkor még nem lehetett beszélni, az infrastruktúrát is néhány fahangár jelentette. Az első évek kísérletezését az első világháború hadigyártása váltotta fel. Ekkor vették használatba Rákosmezőt, és Albertfalván hidroplán állomást alakítottak ki a Dunán. Később szárazföldi gépeket is tudtak már indítani, 1921-ben pedig innen szálltak fel a postarepülők.
0: Jazzy Lexikon.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és ma a Városligetbe hívunk mindenkit, már ott is volt sok-sok múzeum, amelyben jártunk, de ma a Műcsarnokba fogunk elmenni. Hát ez is egy elképesztő építmény már kívülről is, és ami benne van, egyébként hihetetlen, hogy mi minden van ott, ami meg tud jelenni. Legyen az kortárs.
2: Mostanában főleg kortárs, igen, de kívül ugye nemes sugallja az épület, és
1: nem,
2: belül egy egészen...
1: Nem.
2: Más világot teremt.
1: Mit érdemes tudni az épületről? Kezdjük ezzel.
2: Ugye ha szemben állunk a Hősök terével, akkor két nagyon jellegzetes épület határolja a Hősök terét, balról a Szép Művészeti Múzeum, jobbról pedig a Műcsarnok épületét találjuk. Az épület fő motívuma az a hatoszlopos bejárati portikusz, ugye úgy nevezik ezt a bejárati elemet, korintoszi oszlopokkal. Ennek a bejáratnak még a hátsó falán egy három részes freskót találunk, a szobrászat kezdetét Vulkán és Aténi alakjával, a művészetek kútfor pedig Apollóval és a múzsákkal jeleníti meg a művész, a festészet eredetét pedig a szerelmes pásztorral láthatjuk. Középső képeken pedig a festészet és a szobrászat allegorikus alapjai szerepelnek. Amit én nagyon szeretek a Műcsarnokban, az a pirogránit épület díszítő elemek. Ugye a pécsi zsolnai kerámiát nagyon sok helyen használják. Az Iparművészeti Múzeumtól kezdve a Mátyás templom tetejéig mindig szoktuk emlegetni a pécsi gyárat, de ilyen színes forma és részletgazdag díszítő elemeket talán máshol nem találunk, mint a Műcsarnok épületén. A párkányok, a tablók, amorettek,

0: leghihetetlen, érdemes oda menni, és hogyha van egy jó fényképezőgépünk, vagy telefonunk, rázoomolni, és csak megállni, és megcsodálni a műcsarnoknak a külső borítását. Az épületet Sikedanc Albert tervezte, és 1896-ra a millenniumi kiállításra készült el, tehát idén 130 évvel ezelőtt nyílt meg ez az épület, és nagyon sok mindenről beszéltünk már a 130 éves évforduló kapcsán. Ami még fontos a műcsarnoknál, a főhomlokzat háromszög alakú timpanonja, amely több mint 4 évtizeden keresztül üresen állt, és csak Szent István halálának 900. évfordulójára 1938-ban bízták meg Harangi Jenő festő és grafikus művészt az orommező kitöltésével. Ez egy mozaik alkotás lett, amely 1941-re lett kész, és itt Szent Istvánt egy vörös palástal a művészetek pártfogójaként ábrázoljuk. Tehát ez van a műcsarnok timpanonjában.
1: Ez a neoklasszicista stílusú épület, ma már műemléképület, és én azt gondolom, hogy azért voltak felújítások, újítások.
0: Igen, a 90-es évek elején nagyszabású rekonstrukción esett át. Ennek köszönhető az, hogy a látogatók eredeti szépségében csodálhatják meg az épület domborműveit, a növényi mintás ornamentikáját, illetve a helyreállított félköríves oszlopcsarnokot, az oldalhajókat és a felülvilágított oldaltermeket is.
1: És ha bemegyünk a műcsarnokba, már az is egy elképesztő dolog, és egyébként én meglepődtem, hogy ők befogadnak kiállításokat. Ez a koncepció, ez mikor alakult náluk? Mikor jött ez?
0: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt nincs egy állandó kiállítás, mint a Nemzeti Múzeumban, vagy a Szép Művészeti Múzeumban, hanem 2014 óta van ez az új koncepciója a műcsarnoknak, hogy, ahogy mondta te is, különböző tematikájú kiállításokat fogadnak be. A műfajonként 5 évente ismétlődik a nemzeti szalonok, amelyek a kortárs képzőművészet, építészet, iparművészet, fotóművészet és népművészet legfrissebb eredményeit összegzik. Tehát ez egy állandó, visszatérő tematika. A frissen sorozat a műtermi léptéket hozza közelebb a közönséghez, a tematikus tárlatok pedig az animációtól a természetművészetig terjednek. Kiemelt szerepet kap itt az építészet, Kós Károly életművétől Makovec Imre élő építészetéig, fotóművészet, több fotóművésznek a munkái, például Keleti Éva, Balla András, Benkő Imre vagy Olasz Ferenc alkotói világát is bemutatta már a műcsarnok. A Budapest Fotófesztivál nyitó kiállításai pedig olyan világsztárok munkáit vonultatják fel, mint például David Lynch vagy Peter Lindberg. Tehát rendkívül színes a palettája a műcsarnoknak. A képzőművészeti tárlatok mellett pedig megjelenik a zene, a tánc, a film és a színház is a műcsarnok programjai között. Vannak itt rendhagyó tárlatvezetések, a legfiatalabbakat pedig múzeumpedagógiai foglalkozások várják, de egy része a tárlatoknak virtuális sétákon online is bejárhatók.
1: Pontosan, és ezt azért találták ki, ez is a Covid-nak egy következménye egyébként. Akkor kezdték el, és most úgy van minden egyes kiállításnál, ahogy a kiállítás véget ért, onnantól az online felületükön is elérhető, és virtuális sétán keresztül mehetünk, és úgy, mintha ott sétálnánk, megnézhetjük ezeket a művészeti alkotásokat.
0: Igen, itt most 2 időszakos kiállítást találunk, az egyik Sáros László György épületei és fotói, ez a kiállítás november 15-ig látogatható, Árendás József tervezőgrafikus kiállítása pedig november 22-ig. Illetve a megnyitás 130. évfordulójának tisztelegve 2026. október végén az épületben az intézmény elmúlt 130 évét bemutató nagyszabású kiállítás nyílik, különös hangsúllyal az utóbbi 7 év jelenkori képzőművészetére.
1: Nagyon izgalmas lesz szerintem. Ha tehetik és még nem voltak a műcsarnokban, tessék elmenni.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatában hova fogunk ellátogatni, ami a zenéhez kapcsolódik?
2: Hát egy olyan épületet találtam, amiről ha hiszed, hanem eddig még nem beszéltünk.
1: Pedig rengeteget tudunk róla, szerintem.
2: Igen, úgyhogy a Művészetek Palotáját hoztam.
1: Képzeld el, hogy most voltam az Operában egy sétán, ahol Zoboki Gábor tartott egy sétát, és ugye ő mesélt arról, hogy bizony, hát az, hogy a műpának ilyen a hangzása, és hogy így néz ki a műpa, hát az neki köszönhető. Na, hát akkor van. Nézzük, hogy mi minden történt itt, míg elkészült a műpa.
2: Zoboki Gábor neve megkerülhetetlen, valóban az ő tervei dicséri a Művészetek Palotája, amely Budapest és Magyarország egyik vezető kulturális intézménye. Elmondhatjuk, hogy hazánk elmúlt 100 éves kultúrtörténetének az egyik legkiemelkedőbb eseménye volt ennek a megnyitása 2005-ben, ugyanis ilyen összetett kulturális rendeltetésű épületegyüttes nem nagyon volt még korábban a 20. században, tehát tényleg egy igazi kincs született a Művészetek Palotájával.
1: A Duna partján, és ezt biztosan tudja mindenki, hogy ugye a Nemzeti Színházzal szemben mellett van.
2: Az UNESCO világörökség listáján is szereplő Dunapart részeként megszülető milleniumi városközpontról van szó, tehát ez a déli részére esik a fővárosnak. Ez a 2000-es évek után kezdett el kialakulni ez a városrész, ugye új lakóépületekkel, irodaépületekkel, és valóban a Nemzeti Színházzal, illetve a Művészetek Palotája, talán ez a két legjellegzetesebb épülete a milleniumi városközpontnak. Elmondhatjuk, hogy ezzel tényleg egy új kulturális központ jött létre a fővárosban és Európában, egy olyan létesítmény, a műpa, amelynek a megjelenése, a funkciói, a kivitelezés kiváló minősége és a 21. századi technikai háttér lehetővé teszi bármilyen magas minőségű és nagyméretű produkció befogadását, és képes arra, hogy a legkülönfélébb művészeti ágakat együtt egy helyen vonultassa fel.
1: Mennyi idő alatt készült el, illetve kiknek köszönhetjük ezt?
2: 28 hónap alatt épült fel ez a komplexum, és három főegysége van a Duna felüli oldalon. Ugye önálló intézményként működik a Ludwig Múzeum, középen a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, valamint a keleti szárnyban a Fesztivál Színház, de ebben az épületben találjuk a Nemzeti Filharmonikusok próbatermeit is, tehát egy nagyon összetett épületről van szó. Az ingatlan fejlesztője a Trigranit ZRT, a generál kivitelező az Arkadom építőipari ZRT, és a tervező Zoboki, Demeter és társaik építész iroda volt, tehát neki köszönhetjük ezt a csodás épületet.
1: Az épületet mi határozza meg?
2: A műpa egész struktúráját és külső megjelenését a belső tartalom határozza meg. A jelentőségét mindenképpen a hiánypótló szerepe adja, hiszen a technikai színvonala a hazai és a nemzetközi építészetben is egyaránt kiemelkedő alkotássá avatja. Ez meg is történt, hiszen megnyitása után egy évvel már elnyerte az építészeti, illetve ingatlan fejlesztési Oscar-díjként számon tartott Fiapchi Pridexcellence 2006-os kitüntetést az úgynevezett speciális kategóriában. Ebbe a kategóriába a nagyközönségnek termékeket és szolgáltatásokat kínáló épületeket, tehát az oktatási, közművelődési intézményeket, könyvtárakat, reptereket díjazzák, és ebben nyerte meg ezt a díjat a MIPA épülete.
1: A MIPA-nak a terei szerintem fantasztikusak. Egyébként a Bartók Béla hangversenyteremben ott az orgona, az, hogy felül, hogy vannak ott a panelek, hogy egyébként miért így van kialakítva, és hogy az oldalsó panelek is mire szolgálnak, de még akár a széksorok, vagy hogy hogy vannak ott felépítve az oldalsó pályok, mindennek szerepe van és funkciója.
2: És ez mind-mind az akusztikát segíti elő, hiszen a világ egyik legjobb akusztikájával rendelkezik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, és ha már az orgonát említetted, akkor a nézőtérre szemben található úgynevezett orgonák orgonájának is nevezett hangszer komplexum. Ennek az orgonának 6804 sípja van, 92 regisztere és 5 manuálja, tehát ez így együtt méretében és technikai lehetőségeiben is tényleg páratlan.
1: A színházterem.
2: Ugye a műp a keleti harmadában helyezkedik el, nagyon korszerű technikával, egy akusztikus előadóteremről van szó, 443 férőhelyes, és fesztivál színháznak a színpada pedig 750 négyzetméteres.
1: És amit még sokat szoktak emlegetni a műpával kapcsolatosan, az az üvegterem.
2: Bizony, az a nagyon különleges kilátás biztosító üvegterem, amely 130 fő befogadására képes, illetve kisebb rendezvényeket szoktak vinni a kék terembe, és hát ahogy mondtuk már korábban is, a Nemzeti Filharmonikusok próbatermeit is itt találjuk. Tehát több kis és nagy rendezvény, zenei és más típusú rendezvények befogadására is alkalmas a műpa egy egy igazi, sokoldalú, fantasztikus 21. századi épület jött létre.
1: És ott van ugye a Ludwig Múzeum is, középen egyébként ugye van egy könyvesbolt is, ahol a te könyveidet is megtaláljuk?
2: Igen, szoktam látni, és mindig nagyon örülök, hogy ott szoktak lenni az én könyveim is. A Ludwig Múzeum kiállítását pedig az aznapi műpába szóló jeggyel ingyenesen látogathatjuk, és ne felejtsük el, amit én nagyon szeretek a műpának, a díszkivilágítása.
1: Igen, igen.
2: Tehát este az, hogy változtatható a színe, hogy néha ilyen átmenetek vannak egyikből a másikba, illetve azok a kis fénykukacok, ugye, amely azok a fénycsíkok, amelyek az épületen vannak, egy annyira messziről is tényleg jellegzetes, felismerhető, szerethető épület, hogy tényleg kívül belül egy csoda a műpa. A homlokzati díszkivilágítását 2013-14 környékén építették újjá, és itt a tervező, Zoboki Gábor régi álmát sikerült valóra váltani azzal, hogy az egész épület élénk, mély, változtatható színű díszkivilágítást kapott, és hát így vált a pesti látkép egyik meghatározó épületévé.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jazzy!
1: Jazzy!
0: Együtt vagyunk!

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy leget hozunk a folytatásban. A Mi Atyánk utcába látogatunk el, ugyanis ez a főváros legrövidebb utcája, és ennek a történetét ismerhetjük meg. Hol van ez az utca?
2: Pesten vagyunk, az 5. kerületben. A Deák Ferenc utcát és az Erzsébet teret összekötő kis, hát nem is tudom, hogy utcácskának nevezhetjük, ez egyetlen tömbből álló átjáró, ami valóban a város legrövidebb utcája, és a Mi Atyánk utca nevet viseli.
1: Mióta? Mikortól? Hogy került ez ide? Mikor lett ez a neve? És mik vannak körülötte?
2: Az utcának az első megjelölése a legkorábbi adat 1803-ból való. Réz utca volt. Kupfergassénak hívták, ugye ne felejtsük, hogy akkoriban német utca nevek voltak, tehát 1803-ban még Réz utcának hívták ezt a kis utcácskát. Itt állt ugyanis egy jeles rézöntőmester, bizonyos Remold Jánosnak a műhelye, és az utca másik oldalán Ürményi József, a 7 személyes tábla tekintélyes bírája építetett bérházat. Először Réz utca volt, aztán ez a rézműhely, ez a rézöntő műhely valamikor az 1820-as években átköltözött az Arany János utcába, és közben felépült itt a környéken a Deák téri evangélikus templom, amely mai napig a fővárosban a legnagyobb protestáns templom. Éppen ezért időszerűvé vált ennek az utcáskának a név változtatása, és mivel a Deák téri evangélikus templomba igyekvő hívek általában rövidítve ezen a kis átjárón mentek a templomba, és ez pont annyi idő volt, amíg átmentek ezen a kis utcáskán, amíg elmondhattak egy Mi Atyánkot. Megszületett az új név, úgyhogy 1820 táján már Paternoster Gasse, Paternoster közként találjuk a térképeken, és ennek a magyar alakját, a Mi Atyánk utcát 1873-ban a Főváros Egyesítésekor törvényesítette a közmunkák tanácsa. Ettől számítva hosszú évtizedeken keresztül megmaradt a Mi Atyánk utca név, azonban az 50-es évek elején, ugye a legsötétebb kommunizmus éveiről van itt szó, az utcácska egyik oldalán a Deák Ferenc utca volt, viszont a mai Erzsébet tér akkoriban volt, ugye Sztálin tér, Engels tér, szóval azért gondoljuk el, hogy itt a Mi Atyánk utca mondjuk a Sztálin tér vezető utcácska legyen. A nevek annyira nem passzoltak ebben az időben, úgyhogy nagyon egyszerű megoldást választottak, hogy az utcát, mint közterületet egész egyszerűen megszüntették, tehát nem átnevezték az utcát, hanem levették a táblát, tehát egy jó ideig nem volt semmi ezen a kis átjáró helyen, és majd a rendszerváltás után a 90-es években került vissza a Mi Atyánk tábla, tehát nem kapott más nevet, nem nevezték át, nem keresztelték át, hanem egész egyszerűen csak megszüntették egy jó pár évtizeden keresztül.
1: Tehát az utca létezett, és meg nem is.
2: Így van, így van.
1: És
2: így
1: ami
2: van.
1: Körülötte volt, ugye eleinte akkor, ahogy említetted, egy rézöntőmesternek volt a műhelye, a másik oldalán ugye volt egy bérház, és ezután aztán elköltözött ugye a rézöntőmester. De utána milyen épületek voltak itt?
2: Ennek a kis utcácskának ugye két határoló épülete van, gyakorlatilag két szállodáról van szó. Az egyik épületet az Adria Biztosító Társaság építette székhelyéül. 1909-ben vette meg azt a bizonyos Ürményi házat, amiről az elején beszéltünk.
1: A bérházat.
2: A bérházat, így van. Azt lebontották, és ennek a helyére építették fel ezt a biztosító társaság székhelyet, amelynek az az érdekessége, hogy a homlokzatán a különböző biztosítási ágakat képviselő 10 szobrot találunk. Meg amikor kicsik voltak a gyerekeim, akkor mindig néztük ezeket a szobrokat, mert egyiken egy ilyen szárnyas tartó alak van, a másikon egy mozdony, tehát itt a közlekedési kártól kezdve a természeti csapásig mindenféle biztosítási kár eseményt megjelenítő szobrokat találunk. Érdekes megnézni ezeket. Ezek a szobrok az eredetig sajnos vagy megrongálódtak, de 2003-ban újra faragták ezeket a szobrokat. A második világháborút követően ez a budapesti rendőrfőkapitányság székháza lett, úgyhogy a földszinten kihallgató szobákat és fogdákat alakítottak ki. Ez az épület fontos szerepet játszott az 1956-os forradalom során is, van is rajta egy emléktábla, és 2000-ben luxus szállóvá alakították át. Olyan hírességek szálltak itt meg többek között, mint például II. Erzsébet angol királynő vagy George Bush amerikai elnök. Jelenleg ez az épület a Ritz-Carlton szállodalánc tagja. Ez tehát az egyik oldalán található épület.
1: A másik oldala a rézöntő műhely.
2: A másik oldalán pedig a lebontott házak helyén 1971-ig egy parkolóház működött, majd 1988 és 92 között, tehát pont a rendszerváltás hajnalán épült fel a ma is látható 5 csillagos Most Kempinski Hotel. Ebben például Michael Jackson szállt meg 3 alkalommal is, éppen ezért a hotel előtt, ott az Erzsébet tér sarkában találunk egy Michael Jackson emlékfát is, a pop király látogatásainak tiszteletére. Úgyhogy 2 ilyen érdekes, gazdagmúltú szállodaépület van a Miatyánk utca 2 oldalán, és hát elmondhatjuk talán, hogy az angol királynőtől Michael Jacksonig így a legrövidebb út a Miatyánk.
1: Szuper, köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

összetört. Álmomban látlak, és sosem múló varázslat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Star Wars, a cápa, Pszichó, Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényel és mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Jelentősen nőttek a környezetvédelmi bírságok. Tornádó pusztított Szicílián, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marsalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot arra, hogy a forró nyár után ősszel szélsőséges időjárási események lehetnek Szicília szigetén. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és a déli ország részben várható eső, másutt újból kisüt a nap.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kertészek okozhatnak ma napközben mindkét irányban szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton, a Váradi utca és a Flórián tér között. Lezárták mára a félútpályát a második kerületben a Tölgyfa utcában, a Feketeses utcánál közműépítés miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzyn kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Dr. Szőke Henrik, csecsemő és gyermekgyógyász, a Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi Kar integratív medicina tanszékének vezetője. Kit szeretettel köszöntök. Szia, Henrik.
2: Szervusz, Marian. Jó napot a hallgatóknak is.
1: Egy nagyon speciális, és egyébként azt mondanám, hogy megosztó témától indulunk a mai beszélgetésben, és lehet, hogy most a hallgató valami nagyon különleges dolgot fog várni, és ehhez képest, ha azt mondom, hogy a lázról fogunk beszélgetni, akkor biztosan nagyon meglepődik. Hiszen a lázzal kapcsolatban a legtöbben úgy vagyunk, ó, hát felment egy kicsit a lázunk, beveszem a gyógyszert, lehúzom a lázat, és 3 nap múlva megyek dolgozni. Csak hogy itt egy jóval összetettebb dologról van szó, ezeket is megpróbáljuk most kibontani. Ugye görögül pirexia etimológiai szempontból valamilyen konkrét testhez kapcsolódó dologból fog jönni ez a bizonyos elnevezés. A hipotalamus az, amely a hőháztartásért felel, a védekező fehérjesejtekből, vagy fehérvérsejtekből ez a bizonyos pirogén nevű anyag szabadul fel láz esetén, és innentől lenne érdemes elindulni. Lehet-e arra vonatkozóan forrásokat találni, hogy ki volt az, vagy kik voltak azok, akik először a láz jelenségével foglalkoztak tudományos szinten is?
2: Nagyon mélyre és nagyon messzire megyünk akkor ebben. Köszönöm szépen ezt a nagy ívű kérdést. Nem csak a lázzal, hanem egyáltalán a testhőmérséklettel menjünk egészen oda, hogy maga az önálló testhőmérséklet az emberben és a melegvérűekben, egy állandó testhőmérséklet, annak már van egy jelentőség evolucionálisan. Az azt jelenti, hogy ez egy előny, hogyha állandóan tudja valamilyen élőlény tartani a hőmérsékletét. De ha még visszább megyünk, nem csak a melegvérűek vagy az emberek, hanem visszamegyünk az állatvilág alacsonyabb rendűnek nevezett élőlényeinél, mondjuk a méheknél, akkor ott a méh kaptár, a méh lénynek a hőmérséklete az is ugye ideálisan 37 fok körül van. És ezzel kiemelkednek, valamilyen előnyre tesznek szert a környezetükben. Akár a növények világába is visszamehetünk, és mondjuk egy hóvirágot, vagy egy mostrában nyíló hunyort, egy fekete hunyort veszünk, akkor ők az évszakkal ellentétesen, vagy egy fagyöngyöt most virágoznak. Azáltal, hogy ők télen virágoznak, saját hőmérsékletet hoznak létre, azzal abban az időben teljesen egyedül állnak. Ez egy olyan előny, hogy nem kell a többiekkel, gazokkal vagy más növényekkel küzdeni, hanem ők ezzel emelkednek ki. És az embernek, az emberiségnek ez egy ajándéka a természettől. Az, ami a természetben így 5-600 millió év alatt kialakult, ez a bölcsesség, ezt inkorporálta. Az volt eddig a természetnek a célja, hogy ez a nagyon komplexen szabályozott testhőmérséklet létrejöjjön, és mindenkinek minden időpontban, minden pillanatban az emberi szervezetben legyen egy saját testhője. De nem csak a maghőmérséklete, hanem minden egyes sejtje minden időpontban szabályozza ezt a hőmérsékletét. Ezt például az állatvilágban viselkedési láznak nevezzük, hogyha egy varangyos békát vagy egy zebrahalat megtámad valamilyen vírus vagy parazita, akkor ő azzal fog tudni védekezni az immunrendszerén kívül, hogy elkezd olyan helyekre menni, ahol melegebb. Az akváriumon belül, vagy a tavon belül melegebb vízre, vagy kiköltözik egy kőre, és ezt viselkedési láznak nevezzük. Nagyon érdekes, hogy ennek a szabályozó központja, ahogy mondtad, ez ott van a thalamus-hipothalamus környékén és közelében. Tehát ami mondjuk egy krokodilnak vagy gyíknak ezt a mozgási viselkedését szabályozza, nagyon közel van ahhoz, ahol az ember hőközpontja helyezkedik el.
1: És egyébként az embernek a hőszabályozása valójában milyen evolúciós célt szolgál?
2: Azt a célt szolgálja, hogy individuálisan, egyénileg ki tudjon emelkedni a természetből, és létrehozhassa a saját belső terét. Tehát nem teljesen független, de mégis önálló autark. Tehát nem csak egy faj emelkedik ki ezáltal a természetből, hanem az ember egyedileg is ki tud emelkedni. Ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy mindenkinek ugyanaz kell, hogy legyen testhőmérséklete.
1: Tólig mi a normális egyébként az embernél? Változott-e például ezzel kapcsolatban valami?
2: Igen, nagyon-nagyon jó kérdés. mert hogy ezt a testhőmérsékletet, amit tartunk, ennek az ideális célhőmérséklet úgymond, ez a 37 fok körül van. 36,5 és 37,5 között. Ez a testhőmérséklet, ez egy belső szellemi, lelki és fizikai aktivitás által keletkezik, tehát egyfajta kifejező eszköze ennek az individualitásnak a saját hője és hőszabályozása. Ha pszichologizáljuk, akkor mondjuk a lelkesedése. Uh-huh. Hogyha valami iránt lelkesedünk, akkor ilyen nagyon motiváltak vagyunk.
1: Tehát
2: akkor
1: ez egyfajta energetizáltságot jelöl?
2: Igen, abszolút energetizáltságot jelöl, tehát lázba jövök valamiért.
1: Ilyen beszédes a magyar, igen.
2: A magyar nyelv is, és minden nyelv, vagy jégszívű vagyok, akkor az ugye egy alacsonyabb hőmérséklet. Tehát a pozitív lelki-szellemi aktivitáshoz inkább meleggel, emelkedettebb testhővel járó kifejezéseket fedeztek föl már korábban az empirikus tudományban, egyszer megfigyelés által, az pedig ami aktivitás csökkenéssel, a saját individualitásunk kifejezésének a csökkenésével jár, vagy negatív érzelmekkel, távolságtartással, lenézéssel, az ugye mind hidegjelzőkkel.
1: Innen folytatjuk azonnal egészségmegőrző műsorunkat, a Dr. Jazzy vendége, Dr. Szőke Henrik, csecsemő és gyermekgyógyász, a Pécsi Tudomány Egyetem docense. Várjuk vissza Önöket.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Dr. Szőke Henrik csecsemő és gyermekgyógyásszal, a Pécsi Tudomány Egyetem docensével. A témánk továbbra is a láz funkciója és a láz természetes csillapítása.
2: Minden szervünknek napközben megvan a saját hőmérséklete, és ez ingadozik. 3 évvel ezelőtt volt egy nagyon magas szintű kutatás, hogy egészséges emberek, hogyha balesetet szenvednek, és kórházba kerülnek, és mondjuk lélegeztetőgépen vannak, de amúgy egészséges emberek, ott figyelték az agy hőmérsékletét. Azt találták, hogy az agy átlag hőmérséklete egész napon 38,5 fok. Tehát az agy önmagában folyamatos lázban ég, és annak a
1: lázasan
2: tartománya
1: dolgozik,
2: lázasan dolgozik, és az, a normál tartománya 36,5 és 42 között ingadozik. Tehát azt mondhatnak, hogy normál működő aktív nappali hőmérséklete elérheti a 41, akár 42 fokot az idegrendszernek. És arra ugye már azt gondoljuk, hogy hú, hát akkor már sérülnek az agysejtek, és hogy ez nem jó. Ez egy új felfedezés volt, és azt látták, hogyha ezt következetesen csökkentik ezt a hőmérsékletet, vagy önmagától valamiért csökken, akkor az a túlélés arányát jelentősen csökkenti. Tehát két dolog, egészséges a szervezetünk számára, egy viszonylag stabil magasabb testhőmérséklet, mint amit gondolunk, és annak a napi ingadozása, ezt cirkadián ritmusnak nevezik, ő nappal magasabb, éjszaka pedig kicsit alacsonyabb, és ez egy hőeloszlás, tehát a belső maghőmérséklet és a külső hőmérsékletünk az folyamatosan változik, és egyenlíti ki magát. Napközben aktívabbak vagyunk, akkor egy kicsit magasabb a hőmérsékletünk, éjszaka pedig alacsonyabb. De hogyha ér minket valami úgynevezett noxa kívülről, ez a pirogénhez kapcsolódó másik kifejezés, egy noxa, egy kihívás, mondjuk így, mérgező anyagnak nevezik, negatív hatás, amire reagálnunk kell, azzal az immunrendszerünk és annak részeként a hőmérsékletünk is elkezd aktívabb lenni, és emelkedik. És akkor egy kicsit emelkedik, vagy nagyon megemelkedik, ezt az immunrendszer érzékeli, hogy mi az a külső hatás, mérgező, nehezítő hatás, ami ellen védekezni kell, és annak egy része, hogy megemeli a testhőmérsékletet is.
1: Hol érdemes mérni egyébként a lázat? Emlékszem, amikor én kicsi voltam, és az anyukám mondta, hogy most tegyük be a számba a hőmérőt, azt utáltam, mert mindig attól féltem, hogy ha ráharapok, nagy izgalmam van, akkor ott valami baj lesz, igen. Ugye még a régi típusú hőmérők. Igen. Ha pedig azt mondta, hogy a fülemnél mérjük, azt meg szintén utáltam. Igen. Azt szerettem a legjobban, hogyha a hónajamba betette, és ott órákig jól el voltam, és tévét néztem.
2: Így van, ez egy általános tapasztalat, ezzel nem lóksz ki a normál emberek közül. Valóban az a legkényelmesebb, és ahhoz, amit mérünk, ahhoz hozzáadunk egy 0,3 vagy 0,5, akkor kapjuk meg az úgynevezett belső mag hőmérsékletet, és annak mentén lehet azt mondani, hogy mi a normál. Normál most a mai körülmények között ez a 36,5 és 37,5 közötti, ez az ingadozás. Reggel alacsonyabb, tehát ha reggel mérjük, akkor az ilyen 36,5 körül szokott lenni, és ha délután 5-6 óra felé ott a maximum, akkor akár 37,5 is a normál. Tehát hónajban mérve plusz mondjuk egy fél fok, az adja a maghőmérsékletet. Ami még érdekes, hogy azáltal, hogy kevesebbet mozgunk, jól vagyunk öltözve, csökkent az emberiség testhőmérséklete. 100 év alatt 3-4 tizedet csökkent a testhőmérsékletünk, nem vágunk fát, nem szaladunk, nem mozgunk annyit, nem járunk, ezért az izommozgás ugye kevesebb, és jól vagyunk öltözve, melegített, fűtött helységben vagyunk, ezért a saját aktivitás az alacsonyabb. Ez viszont nem jó. Ezzel kapcsolatban azt gondoljuk most már a tudományban, azoknak a civilizációs betegségeknek, amelyek krónikus betegségek, azok ezzel összefüggenek. A csökkenő alaptesthőmérséklet és a csökkenő napi ingadozás mértéke egy prediktív előrejelző eszköze annak, hogy mennyire vagyunk egészségesek. Ha ez csökken és szűkül, akkor például autoimmun megbetegedésekre vagy tumorra hajlamosabbak vagyunk.
1: Együtt járhat-e mondjuk egy pajzsmirigy betegség egy állandósuló lázzal, vagy magasabb hőmérséklettel, vagy vannak-e még ehhez hasonló állapotok?
2: Igen, mindenképpen. Tehát a megemelkedett hőmérséklet, ez a hiperpirexia, amögött mindig van valamilyen ok. az ugye csak egy reakció. Most az, amit említettél, hogy a pajzsmirigy betegségnél, az egy pajzsmirigy túlműködésnél része annak, de ez nem a normál szabályozott testőmérséklet miatt történik, hanem azért, mert a pajzsmirigy hormon az anyagcserét felgyorsítja, és ezáltal egy magasabb hőmérséklet, gyorsabb pulzus, légzésszám, kiszáradó bőr, hajhullás lesznek a tünetei, de az egy betegségnek a kísérő tünete. A normál szabályozott testhőmérséklet az ettől független, és a lázas állapotok legnagyobb része az inkább valamilyen fertőzésre adott válaszreakció. Ezt el kell különíteni, hogy van-e egy alapbetegség, vagy nincs, amire reagálunk. Ez érvényes az akut lázas állapotokra is, tehát nem csak azokra a betegségekre, amivel együtt jár ez, mondjuk egy autoimmun betegségnél is, reumánál ez lehetséges, de a fertőzéseknél ez egy normál kísérő jelenség. Na most azokat is szét kell választani. Erről beszéltünk, hogy nem minden lázas állapot egy egyszerű normál kíséréssel átvészelhető állapot, hanem valóban vannak olyan 5-6%-a az akut gyerekkori vagy felnőttkori lázas betegségnek, ahol tényleg figyelni kell, ahol a kiváltó, ez a noxa, az veszélyes. Egy bizonyos baktérium, ami mondjuk egy atyártyú gyulladást okoz, vagy egy csontvelő gyulladást, és ezeket ki kell szűrnünk. Tehát ezekre a figyelmeztető jelek mindenképpen érdemes figyelni és azokat kiszűrni. Ebben tud egy szülő rutinossá válni. Különböző alkatú gyerekek vannak. Mondjuk vegyünk egy családot, ahol van 4 gyerek, és mindegyik különböző temperamentum. Az egyik egy kolerikus temperamentumú gyerek, vérmérsékletű ugye magyarul, a másik egy melankolikusabb. Egy kolerikus gyereknek magasabb lesz a hőmérséklete. Eleve magasabb, mert nagyobb, aktívabb, intenzívebb gyerek, akkor a lázas állapota is esetleg magasabbak lesznek. Tehát gyorsabban magasabbra megy a hőmérséklete, ez a hozzáillő lázgörbe, mondjuk így. És a szülő ezt meg tudja ismerni, hogy ja, az én gyerekem az így reagál. Az egyik így reagál, a másik meg úgy reagál, hogy mondjuk inkább nem egy napra 42 fok, és akkor el van intézve, és már rohan tovább, hanem ő mondjuk 4-5 napig 38,5. Ő mondjuk egy flegmatikusabb alkatú gyerek, akinél az elemeket, ha nézzük, őnál a

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazzy-ben Dr. Szőke Henrik csecsemő és gyermekgyógyásszal, a Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi Kar integratív medicina tanszékének vezetőjével. A témánk a láz. Milyen érdekes, amikor a lázra való reagálást megnézzük, azt a felsorolást, hogy a nyugtalanságot ugyanúgy említi, mint az elesettséget, de akkor itt a magyarázat, hogy a karakterétől függ, hogy a gyerek hogyan reagál majd a lázra. Elesett lesz, vagy nyugtalan?
2: Így van, az is lehet, hogy magából a karakterből, de lehet a kórokozó, hogy van egy olyan, ami nagyon igénybe veszi, és az egyszerűen nagyon leveri, mondjuk egy streptokokkuszhoz általában jobban leveri őket, és akkor egyszerűen ágyba vonulnak és visszavonulnak, de van olyan gyerek, aki általában egyszerűen szaladgál, mondjuk egy levegős gyerek, egy szangvinikus gyerek, az pattogni fog és jön, megy azzal is. Ez például egy pontja annak, hogy differenciáltan kezdjünk el bánni a lázzal, és mondjuk egy olyan gyereket, aki jön, megy, szaladgál még 40 fokkal is, és szinte alig érzékelj, csak azon, hogy egy kicsit kevesebbet eszik, meg iszik, meg fényes a szeme, hogy őt lenyugtatjuk. Magunkhoz vesszük, adunk neki egy meleg teát, megteremtjük azt a nyugodt hangulatot, hogy ő vissza tudjon nyugodni ebbe a nyugodt, biztos keretbe, amiben a dolga az, hogy most gyógyuljon, küzdjön meg a vírusokkal, a baktériumokkal. Vagy egy olyan gyereket, akit meg nagyon kiüt, túl nyugodt lesz, átalussza a két napot, és alig iszik, őt meg abban támogatjuk, hogy egy kicsit éberebb legyen, és felkeltjük, hogy igyon egy kicsit, és lássuk azokat a jeleket, hogy tulajdonképpen még mederben van, vagy elkezd abból kitérni. Tehát ez a mederben tartsuk, és az nagyon széles. Így, ahogy mondott, különböző gyerekek, különböző kiváltók. Ha egy édesanyának ez az érzete, hogy ez most nem olyan, mint amilyen évikével szokott lenni, hanem ez kilóg, és ő ilyenkor az orvoshoz fordul, akkor én, mint gyerekorvos, erre felfigyelek.
1: Nagyon sok szülő, nagyszülő tart a lázgörcstől, hiszen azért a köztudatban, hogy ez mindig egy rendkívül komoly, egy veszélyes állapot.

0: ott, amikor azonnali segítségre van szükség. Természetesen ilyen esetek is vannak. De akkor nézzük meg, mit kell tennünk akkor, hogyha nagyon magas a testhőmérséklet hosszabb időn keresztül, és ehhez képest mit jelent a lázgörcs állapota, mikor mit kell tenni.
1: Önmagán a magasabb hőmérséklet az nem egy veszélyes állapot, hanem ez, ahogy mondtuk, egy reakció. Ennek a határa akár 42 fok és 5 nap. Ezt mondjuk, hogy ez az az idő, hogyha amúgy más tünet nincs, akkor a gyerek nyugodtan kezelhető otthon. Erre van egy algoritmus, ebben a márciusban megjelent magyar közlönyben ez részletesen benne van, szabadon hozzáférhető, ezt el lehet olvasni. Ha a mentőszolgálatot hívjuk fel, vagy a sürgőségi vonalat, akkor nyilván akkor, hogyha ez egy első lázgörcs, lázas görcs, akkor ki fog jönni a mentő, és nyilván beszállítja. Hogyha ez egy második vagy harmadik, akkor nem biztos, mert azok már ismertek ennél a gyermeknél, tehát nem egy epilepsziáról van szó, ami viszonylag biztos is, hogy a lázas görcsök azok nem epilepsziába torkoló állapotok, hanem előjelei lehetnek esetleg, de 100 gyerekből 3-4 gyereknek lesz lázas görcse. Na most, ha visszacsatolunk arra, hogy a gyerekek nagyon különbözőek, és különbözően viselkednek, viszonyulnak a lázas állapothoz, vagy abban, akkor azt látjuk, hogy a lázas görcs az általában az emelkedő vagy csökkenő hőmérsékletnél alakul ki, nem a tetőfokán, amikor tartósan magas a láz. Ha egy lázcsillapítót adunk azért, mondjuk, mert szeretnénk megelőzni ezt a lázgörcsöt, akkor ugye azt okozzuk, hogy a testhőmérséklet fölment, és mi újra letoljuk. Utána megint fölmegy, megint, mert a mert a célhőmérséklet az ott van, és nem hagyjuk dolgozni, és akkor akár ezzel még növelhetjük is a lázas görcsök számát, mert a gyerek nyugodtabb lesz, jön, megy, esetleg tévét néz, és akkor olyan ingerek érik, amik ezt a görcsöt jobban kiváltják. Viszont, hogyha ő visszavonul, nyugodt, akkor annak a lázgörcsöt megelőző hatása az hatékonyabb, mint a lázgörcs oldó gyógyszereké. Erre van a tanulmányok. Tehát nem kell tartani a lázas görcstől, mert általában 1-2 perc alatt elmúlik, 100 gyerekből 3-4-et érint, és nyomtalanul eltűnik, tehát nem károsodik az agy. 5 percnél tovább tartó görcsös állapotok, meg aszimetria, ezeket is leírtuk ebben a közben, azok vezethetnek ilyen oxigénhiányos vagy nehezebb állapothoz, de ez nagyon ritka. Na, olyankor valóban orvosi beavatkozásra van szükség, de amíg egy gyerek otthon 2-3 percig szimmetrikusan görcsöl, és utána elalszik, alszik egy nagyot, akkor az egy nem komplikált, úgynevezett nem komplikált lázgörcs. Ezt nem lehet megelőzni gyógyszeresen, és kezelni sem. Tehát, hogyha egy gyereknek volt egy lázas állapotban egy görcse, akkor az első ilyen lázgörcsénél még segít valamennyit a gyógyszer, másodiknál már nem fog. Tehát emiatt indokolatlanul nem javasoljuk, sőt, kifejezetten nem javasoljuk, hogy ezzel a céllal lázcsillapítót adjunk a gyerekeknek. De ez egy régi szokás sajnos, és ebből a fóbiából, ebből a félelemből adódik, hogy mégiscsak.
0: Hamarosan folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Dr. Szőke Henrik, csecsemő és gyermekgyógyász, a Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi Kar integratív medicina tanszékének vezetője. Várjuk vissza önöket.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazzy-ben Dr. Szőke Henrik csecsemő és gyermekgyógyásszal, a Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi Kar integratív medicina tanszékének vezetőjével. A témánk a láz. Említsünk olyan eseteket, amikor te magad is azt mondod, hogy na, ez egy olyan eset, amikor szükséges a gyógyszer.
2: Mármint a lázcsillapító gyógyszer.
1: Igen.
2: Van egy néhány állapot, amikor szóba jön egyedi mérlegelés alapján. Ez akkor, ha a gyerek annyira nagyon elesett, hogy ápolással, gondozással már nem tudjuk etetni, itatni. Tehát annak a veszély áll fönn, hogy kiszárad mondjuk. Vagy, hogyha 41 fok fölötti a hőmérséklet, és nem tudjuk, hogy ez még mederben zajlik, vagy nem, akkor egyszeri, mondjuk csökkentett dózisa, meg lehet próbálni, hogy arra reagál a szervezet. Hogyha reagál és egy kicsit csökken a hőmérséklet, akkor jó, akkor utána lehet gyógyszer nélkül is.
1: Ha nem reagál, akkor gondolom mentőt hívunk.
2: Így van, akkor orvoshoz fordulunk, vagy mentőt hívunk, így van, akkor szaksegítségre van szükség. A következő indikáció, ez egy szubjektív, hogy mikor adunk, az a környezettől függ, hogy mennyire bírja a gyerek rossz közérzetét. Tehát igazán objektív indikáció, hogy muszáj adni gyógyszert, az ez a kettő, amit mondtam. A többi az inkább szubjektív, tehát hogy mennyire tudjuk szülőként nyugodtan hordozni azt az állapotot, ami mondjuk nyűgösség, enyhe kis fájdalom, vagy erőteljesebb fájdalom, és ezért a közérzetjavításra szokták javasolni. Én azt képviselem, hogy az esetek több mint 90%-a, inkább 90 fölötti százaléka ilyen ápolással, gondozással, nyugodt körülmény teremtésével gyógyszer nélkül kezelhető. És csak nagyon kevés esetben van az. A lázcsillapítók, fájdalomcsillapítók is ilyen hatásuk van. Ez mindig együtt jár. Kicsit különböző arányban, de mindig együtt jár a két hatás. Na most, hogyha a közérzetjavítására, nyűgösségre, esetleges fájdalomra adunk gyógyszert, amiatt adunk gyógyszert, akkor nyilván a hőmérséklet is csökkenni fog, tehát az egy negatív, nem kívánatos hatás. Ezért ezt a közérzetet is lehetőleg elsődlegesen ápolással, gondozással, nyugodt körülményekkel próbáljuk meg megteremteni, és ha nagyon nem sikerül, akkor nyúlhatunk hozzá, de ne fordítva. És ez az, amit látunk a mai társadalomban, hogy fel van gyorsulva.
1: Nem hagyunk időt a testnek.
2: Nem hagyunk neki időt, teret, tartunk tőle, és az édesanyáknak van egy nagyon jó ösztöne. Ezt összefoglalóan egy ellátási ösztönnek nevezhetnénk. Az azt jelenti, hogy ők akkor nyugodtak az édesanyák, hogyha a gyerek nyugodt, játszik, érdeklődő kapcsolatot teremt, eszik, iszik, jól el van. Ha ezek közül valami elkezd változni, mondjuk nem eszik, vagy nem iszik, vagy elesett, vagy sír, nyugos lesz, ingerült lesz, akkor ez az ösztönes sérül, és elkezdenek az édesanyák is nyugtalanok lenni. És szeretnék etetni, szeretnék itatni, szeretnék létrehozni azt az állapotot, tehát valamit szeretnének tenni. És a mai modern társadalmunkban az első tevékenység és a legegyszerűbb, amire a legkisebb az ellenállás, az gyógyszert adni. Azt az erőt vagy azt a hatást, amit a szülő létre tud hozni a gyerekkel együtt, ebben a kapcsolatban, a megküzdési kapcsolatban, az együtt megküzdésben, azt kihelyezzük valamire egy gyógyszerrel. Én azt tartom üdvözítőnek és jövőben mutatónak, és tényleg erősítőnek, mind pszichés, mind fiziológiás szinten, hogyha együtt küzdik ezt meg.
1: Most az anyák oldaláról, vagy apák oldaláról Igen. közelítettünk, de a gyereknek is nagyon fontos, hogy megismerje a saját testének a működését. Ne ijedjen meg attól, hogyha bizonyos tüneteket produkál. Nyilván nem szabad negligálni ezeket a tüneteket, mert az is hozzátartozik az egészség tudatosságához, vagy a test tudatosságához, hogy tudja, hogy tólig mi a normál határ, Igen. de már egy egész kicsi gyereknek is, én úgy gondolom, megtanítható, hogy mi az, amire figyelnie Igen. kell.
2: És ebben nagyon egyetértek veled, hogy ez megosztó. Tehát olyan széles a normálisnak a skálája, hogy van, aki már korán megijed, van, aki sokat bír. Ez, hogy a gyermek megismeri a saját működését, a saját immunitását, a saját megküzdési stratégiáit, ahhoz mi szülőként hozzásegítjük. Tehát ez a mi dolgunk, hogy őt tanítsuk erre. De nem szavakkal tanítjuk őket, hanem cselekvéssel. Tehát itt különösen érvényes az a törvényszerűség, hogy cselekedjünk úgy, hogy ez hiteles. Tehát amit teszünk, az tanítja a gyermeket, hogy hogyan halad át ezen a betegségen, és nem arról beszélünk, és esetleg valami más csinálunk, ahol ugye akkor a kettő eltávolodik egymástól, annyit beszéljünk a dologról, amennyit teszünk. És hogyha ebben minták vagyunk, hogy mi vagyunk nyugodtak, mi tudunk ezen együtt nyugodtan keresztül menni, mi biztosak vagyunk abban, hogy ez nem egy veszélyes állapot, hanem csak egy megküzdendő állapot, akkor ebben minták vagyunk. Ezzel tanítjuk őket a leghatékonyabban. Az applikáció, amit kifejlesztettünk, a Lázbarát applikáció, pont ez volt a célja, hogy szétválasszuk a nem veszélyes és a veszélyes állapotokat, amikor ez az első lépés megvan, utána egy segítséget adjunk a szülőknek arra, hogy hogyan lehet jól átmenni, és eszközöket adunk. Nagyon átgondoltuk, csak azt mondjuk neki, hogy ne adj gyógyszert, akkor ő eszköz nélkül tudna maradni. És az nem
1: ez
2: fogja bírni.
1: Állapot,
2: mert egy ideig bírja, és utána át fog szakadni. Péntek este, sötétben át fog szakadni. Így van. Ezért igyekszünk segítségként sok eszközt adni. Hogy lehet lelkileg megnyugodni, megnyugtatni a gyermeket, hogy lehet testileg, hogy lehet a mozgásában, hogy lehet a bőrének az érintésével, egy-egy borogatással, meleg külső beavatkozással, egy lemosással, és itt visszatérnek egy szóra, amit említette a Piznic. Ugye ezt nem javasoljuk. Két ok miatt sem. Az egyik, hogy a Priznicnek, hogyha ez hideg, ugye ez egy hideg beavatkozás, annak két fő hatása van. Az egyik az, hogy csökkenti a hőmérsékletet, azt nem szeretnénk, mert mi kísérni szeretnénk a hőmérsékletet, hogy az a maga útján a saját magáltal kijelölt célhőmérsékletet elérje, azt tartsa, és utána majd szabályoz és visszaengedi. És ebben a napi ritmusban két vagy három napig ezt teszi. Tehát nem hűtjük.
1: Tehát ugyanúgy, nem ahogy gyógyszer be, hanem az önszabályozó mechanizmust hagyjuk.
2: Kísérjük, mint egy sportolót, bátorítjuk, energiát adunk neki, italt adunk neki azért, hogy a legjobbat kihozza magából. A másik hátránya a Priznicnek, hogy kellemetlen, hideg. Uh-huh. Ugye talán te is emlékszel rá, hogy hozzájönni az hideg, ha kijövünk egy zuhanyból, érezzük, hogy ez rögtön hideg, kellemetlen. Tehát a beavatkozások, amik egy betegséget kísérnek, lehetőleg legyenek kellemesek. Az azt jelenti, az üzenete a szülőknek itt a gyerekek felé, hogy bár küzdelmes, de kibírható, és akár még jó is, kellemes is. És ez egy úgynevezett kapcsolat erősítő lehetőség. Tehát a szülők a gyerekekkel ki tudnak venni a rohanó életből egy kis időt, amikor csak ezzel az egészségesedéssel, az újragyógyulással vannak elfoglalva ebben a védett térben, és ugye ez egy igaz gyöngy.
1: Innen folytatjuk azonnal egészségmegőrző műsorunkat, a Dr. Jazzy vendége, Dr. Szőke Henrik, csecsemő és gyermekgyógyász, a Pécsi Tudomány Egyetem docense. Várjuk vissza Önöket.
0: Jazzy.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Dr. Szőke Henrik csecsemő és gyermekgyógyásszal, a Pécsi Tudomány Egyetem docensével. A témánk továbbra is a láz funkciója és a láz természetes csillapítása.
2: Az immunrendszer fejlődéséhez szükség van arra, hogy ezeken a fertőző betegségeken átmenjenek a gyerekek, megismerjék a környezetüket, és azokkal megküzdjenek, és ebből ugye évente 6-8-10 jár a fogváltásig, vagy röviddel azután. Egy olyan szükséges lehetőség, amin természetes módon jó átmenni, mert annak olyan hosszú távú hatása van, olyan nyeresége van, amit mint befektetést érdemes néznünk. Ez a 6-8-10 lehetőség, ezek igaz gyöngyök, amiket a későbbi életre gyűjtünk, amik értéket fognak képviselni úgy, hogy az immunrendszer jól tud fejlődni, jól tud megerősödni. Hogy kinek mennyi ilyen igaz gyöngy gyűjtésére van szüksége? Azt nem nagyon tudjuk. Vannak gyerekek, akik 6-8 éves korukig voltak talán kétszer lázasak. És volt, aki 22-szer volt. És ez három tényezőből jön össze. Az egyik a múlt, az úgynevezett öröklött, beleszületett immunitás. Ezt kapjuk a szülőktől, a transgenerációs transmisszióban, tehát szülőktől, nagyszülőktől ezt a testet és egy bizonyos működési módot kapunk tőlük öröklött testként, aminek a része az immunrendszer és annak a tudása. Ez a múltbeli hatás. Akkor van egy itt és most hatás, amik minket érnek, táplálkozás, mozgás, környezetünk, szociális környezet, milyen óvodába megyünk, hány gyerek van ott, milyen típusú gyerek, intenzív gyerekek, vagy nem, nyugodt környezet, természetközeli, vagy nagyon intellektuális, nagyon különböző. És van a jövő. És onnan, hogy kinek mire van szüksége, a jövőre nézve, az a legismeretlenebb faktor. Azt nem tudjuk, hogy egy gyerek miért gyűjt erőt valamihez, amit majd az életében szeretne megvalósítani. Ezzel egy kicsit visszakanyarodunk ahhoz a legelejéhez, hogy miért jó a testhőmérséklet, tehát az egyedi, individuális, mert minden ember járja a saját maga útját, és ahhoz meg kell a saját eszköztára legyen, a saját hőmérséklet, a saját immunrendszere. Van egy természettudományos szemlélete ennek, ahol a molekulákat vizsgáljuk, és azoknak a működését, tehát a testi működését, és van egy szociális, pszichés, és van egy spirituális aspektusa, egy szempontja is. Ezt nevezzük holisztikusnak, ezt nevezzük integratívnak, hogy minden szempontot bevonunk ebbe a szemléletmódba.
1: Nagyon kevés időnk maradt, viszont két nagyon fontos információ el kell, hogy hangozzék. Egyrészt említetted az applikációt, amelyhez tartozik egy weboldal is, ugye ez a lázbarát.hu. Itt nagyon sok információ elérhető. Ugyanakkor viszont, hogyha egy nagyobb körben gondolkodunk, amelyben kutatók, kutatási anyagok, eredmények és az iránymutatás is megjelenik. Ennek van egy hivatalos megjelenése. Melyikről mit érdemes tudni?
2: Azt érdemes tudni, hogy ezt a Lázbarát programot az egyetemi kutatói munkámból indítottam el, mert hogy pontosan látjuk azt, hogy túl sok gyógyszert, indokolatlanul sok lázcsillapítót, antibiotikumot használunk, és erre egy szülői segítséget akartunk szakmai háttérrel megvalósítani. Ez a Lázbarát program, aminek a része ez a honlap. Ez a honlap integrálva van az applikációba is, amely szabadon, ingyenesen hozzáférhető, 9 nyelven, tehát ez egy nemzetközi, 5 éve jött létre, több 10 000 felhasználója van. Ez segíti azt, hogy a szülők önállóan, ha nem érik el az orvos, vagy nem szeretnének azonnal orvoshoz fordulni, akkor tudnak tájékozódni, és szét tudják választani a veszélyes, kevésbé veszélyes állapotot, és ez a honlap is integrálva van, tehát ez a tudástár abban is olvasható. Ez az egyik része. A másik része, hogy az, amit tudományosan erről tudunk, tehát az egésznek a hátterét, azt foglaltuk össze kollégákkal, szakmai vezetőkkel egy egészségügyi szakmai irányelvben, ami tavaly márciusban, 2025 márciusában a közlönyben megjelent, és ez is szabadon hozzáférhető. Ennek is két része van. Van egy szakmai erős ajánlás, hogy hogyan kezeljünk egy lázasodó gyermeket biztosan, tehát hogy kiszűrjük a tényleg orvosi ellátást igénylő súlyos betegségeket, és egy olyan része van, ami a szülőknek szól, ami egy tanácsadó, ez egészségügyi dolgozóknak is, tehát védőnöknek, nővéreknek is, hogy hogyan lássuk el a gyereket nyugalomban, gyógyszer nélkül, lehetőleg gyógyszeres ellátás nélkül, amikor tudjuk, hogy ez egy normál, hétköznapi, jó állapotú paciens.
1: A szülők számára megfogalmazott legfontosabb üzenetet arra kérlek, hogy így a beszélgetés végén fogalmazd meg.
2: azok, akik bizonytalanok abban, hogy hogyan kísérhető, kezelhető egy ilyen állapot, azt tudom üzenni, hogy ez nagyon jól tanulható egyik esetre a másikra, és hogy készüljenek föl előre azokra a típusos szülői élményekre, amik biztos, hogy érni fogják őket, az elbizonytalanodásra, a félelemre, a közérzetjavító igényre, hogy azt előre tervezzék el, és próbálják tartani magukat ehhez. És azt tapasztaljuk, hogy például az applikációban már két használat után változik a viselkedés. Mm-hmm. Tehát ez a viselkedés változtató hatása az nagyon erős.
1: Tehát nyugodtabbá válik a szülő, jól értem.
2: Nyugodtabbá, biztosabbá válik, és meg tudja tanulni, hogy a következő alkalom egy napot többet várok, vagy egy fél fokkal többet várok, vagy kipróbálok valamit, amit még nem próbáltam ki eddig, tehát kinyit, és így hozzátanulja a saját gyermekéhez illő egyedi kezelést. Azt látjuk, hogy a szülők nagyon örülnek, hogyha zavartalanul tudják kísérni a gyerekeket ebben a tanulási folyamatban.
1: A Dr. Jazzy vendége volt Dr. Szőke Henrik, csecsemő és gyermekgyógyász, a Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi Kara Integratív Medicina Tanszékének vezetője. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk.
2: Én is nagyon örültem a beszélgetésnek.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Star Wars. A cápa. Pszichó. Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényelés mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Újabb iskolai késelés volt Lengyelországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felső oktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez volt a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor az iskola egyik diákja késsel támadt társaira. Csütörtökön pedig halálos áldozata is volt egy Viszkovban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömri út megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébetiri lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt közműjavítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon 17 óra után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Raquel Rodriguez egyik dalát, Zandant fogom elhozni. A Los Angeles-i Raquel Rodriguez mexikói-amerikai származású R&B soul énekesnő első kislemezével, a Mile High-al, a streaming oldalakon vált ismerté. Pázótól is hozok egy dalt, a Hine & Peter-t. A Pannonia All Stars Ska Orchestra 11 tagú zenekar, amely 2003-ban alakult. Tradicionális ska és dancehall, reggae, dub stílusjegyek mellé a magyar népzene és jazz elemeit is párosítják olykor. És Say She She-től a Disco Life-val kezdünk, vagyis a 2021-ben alakult brooklyni női ének együttessel, amely stílusát sajátosan a Discodelic Soul-ként határozza meg.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a turulmadár, a sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Caleb Moontól hozok egy dalt, a Quiet Blue-t. Az amerikai country énekes, dalszerző zenész, gyakran a country zene Ed Sheeranjeként is emlegetett művész különleges előadás módja miatt. Dalaiban a klasszikus country értékeket ötvözi modern elemekkel. Híres arról, hogy egyetlen gitárral is telt zenekari hangzást képes teremteni a színpadon. És kezdjünk Alessandro Maganinitől egy felvétellel. A gitáros zeneszerző producer gyermekkora óta rajong a zenéért, az évek során pedig a jazz iránti érdeklődése került a középpontba.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kis Celi kastély, ma múzeum az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes. Johann Etzenhofer bécsi építésztervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egy emeletes rendház északi szárnyához templom símult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mária Cell kegyszobrának másolatát, és kis Cell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára fővárosra hagyta.
0: Jazzy Lexikon.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Alex Tronic és Shauna Lovell egyik dalát, a Brave About It-et fogom elhozni. Alex Tronic egy skót elektronikus zenész, DJ, producer és kiadó tulajdonos. Debütáló albuma A To Infinity saját névadó kiadójánál jelent meg még 2009-ben. És Basement Freaks-től a Charles Scribble kezdünk. 2005-ben alakult görög együttes. Az első albumuk 2006-ban jelent meg. Zenéjükre a funk, a hip-hop, a soul és breakbeat stílusok találkozással jellemző.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Gellért hegy lábánál a Szabadsághídtól 60-70 méterre északra a Duna medrében található az Ínség szikla, ami egy általában vízzel fedett sziklaszírt. A nevét onnan kapta, hogy olyan alacsony vízállásnál látható, amilyen csak aszályos időszakban fordulhat elő. Nagyon alacsony vízállás idején nem lehet a Dunán gabonát szállítani, ezért ha előbukkan az ínségkő, akkor fel kell készülni az ínséges időkre.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Sziklakórház Atombunker Múzeum a budai vár alatt található mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesült el, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk, mindezt egy atombunkerben.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Újabb iskolai késelés volt Lengyelországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettóár bevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felső oktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez volt a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor az iskola egyik diákja késsel támadt társaira. Csütörtökön pedig halálos áldozata is volt egy Viszkufban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban futóverseny miatt 6 óra és 13 óra 30 perc között lezárják a budai alsórakpartot, a Pázmány Péter sétány és az Üstökös utca között. Lezárásra kell készülni 9 órától 10 óra 20 percig az Apród utca, Attila út, Alagút utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér útvonalon, valamint 11 óráig az Andrássy úton, az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton tudnak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon. Elmúlt 6 óra, jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok. László Attila bentől hozok egy dalt, a Szomorú mosolyt. Zenei stílusa a jazzben a contemporary irányzathoz áll közel, a szerzeményei rendkívül finomak, és Dave Lovely, valamint Marissa Rose közöse, a What About My Love jön kezdésnek. Dave Lee, vagyis korábban Joey Negro, a Dance is House legendás atya, akinek nagy tiszteletben álló remixerként nevéhez több száz zeneszám köthető.

0: Jazzy Lexikon.
1: A ligetes cserjékkel és fákkal teleültetett Népliget Budapest legnagyobb közparkja. Egykor mutatványosok, wurstlik, nemzetközi autóversenyek és mulatópolgárok nyüzsögtek itt, ahol Közép-Európa legnagyobb és leghosszabb hullámvasútja állt. A terület eredetileg homokbánya volt, innen szállították Pest hatalmas beruházásaihoz a homokot, majd legelőként is használták egészen addig, amíg Ilzeman keresztély tervei alapján megszületett a Népliget mai arculata. Az 1930-as évekig a Városliget vetélytársa volt, és a város egyik legjobb sétahelyeként emlegették. Az első magyarországi autós Grand Prix-t a parkban kanyarodó utakon tartották, a futamra 100 000 néző gyűlt össze, maga Horthy Miklós is a helyszínen követte az eseményeket.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon, ahol Sue Girotól jön egy dal, Outturn. Kortárs, leginkább digitális streaming platformokon jelenlevő zenei projekt. Kellemes, lágyabb R&B soul műfajokhoz kapcsolódnak. És Wallik, valamint Nash közöse a Perhaps, Perhaps, Perhaps jöjjön kezdésnek. A DJ és producer Moszkvából indult, több albumot megjelentetett már.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az ország első kaszinóját, a Nemzeti Kaszinót 1827-ben alapította gróf Széchenyi István, aki angol példára szeretett volna egy zárt körű klubot létrehozni, ahol az arisztokrácia és a polgárság tanácskozhat az ország fejlődéséről. Meglepő, de szabályzatában még az is benne volt, hogy a kaszinóban tilos a szerencsejáték. A reformkorban hivatások és lakóhely szerint szerveződve folyamatosan alakultak ki a kaszinók, mint a Tiszti vagy a Terézvárosi kaszinó. A tagfelvételhez tisztesség, műveltség és fedhetetlen jellem kellett, ám az évek során rendszeresek voltak a botrányok is. Az egyik legsúlyosabb eset egy párbaj volt, ami után a Nemzeti Kaszinó épülete előtt kialakult összecsapásokat a katonaságnak kellett megállítania.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Ez itt a Jazzy Együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban. Deja Mu és Zsanné közösen jön, I Stay With Me. Deja Mu egy német downtempo és chill out projekt. A zenész és producer Tristan Tucker Eckhart alapította. A zenekar zenéjére a lounge downtempo és elektronikus zenei stílusok jellemzők. Jó-jó effektől is jön egy felvétel a Sweetheart. A német énekesnő Anne Schnell csapata az, amely 2005-ben alakult, és Jeff Gulb felvétele a Drop Top jön kezdésnek. 1955-ben született az amerikai jazzgitáros, aki 1988 és 95 között Rod Stewart mellett is zenélt. A felvétellel búcsúzom önöktől, további kellemes napot kívánva, az elmúlt órákban a Jazzy Lexikont és Repkényi Dórát hallották, viszont hallásra.

0: Jazzy Lexikon.
1: A síkságon elterülő Pestet hadászati, védelmi okokból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi Kiskörút vonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, azt szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Star Wars, a cápa, Pszichó, Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényel és mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Újabb iskolai késelés volt Lengyelországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvette egy ipari területet Rácsalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felső oktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez volt a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor az iskola egyik diákja késsel támadt társaira. Csütörtökön pedig halálos áldozata is volt egy Viszkufban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky feeling most a Jazzin.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
3: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez a Jazz és benne a Funky Feeling, Bárány Annával, Súri Imrével, és persze a legjobb funky, illetve klasszikus diszkó muzsikákkal.
4: Nagyon szép estét kívánok én is önöknek.
3: Hát elég komoly muzsikákkal készültünk. Itt van például Bruno Mars-tól az Uptown Funk, aztán Shirei-tól a Love Bizarre, Montana Sex-től a Who Needs Enemies, illetve Super Soul-tól a Funky Hot Grits, és egy kicsit a múltkor, hogy elkezdtem figyelni jobban a szövegét az Uptown Funknak. Az emberek úgy benne van a fülében. És rájöttem, hogy ugyanúgy szól, ugye 10 éves most már a dal, hogyha jól emlékszem, igen, szem 2014-ben jelent meg, tehát 10 éves a dal, és ugyanaz a szövege, mint a régi funky daloknak, sem másról nem szól, csak a csajozásról és a szexről.
4: De hát, de még miről kéne?
3: Hát a funky zenének csak arról, tehát az összes funky zene arról szól.
4: Jó, na, akkor erről beszéltünk most, akkor most jöjjön egy kicsit az a Montana Orchestra, ami Vincent Montana zenei projektje. Aztán ugye Montana vibrafonos, és Nadia énekesnő énekel benne. Ez hatalmas siker volt egyébként a diszkóban.
3: Hát mind a mai napig játsza szerintem az összes funky DJ, mert hogy ez egy brutálisan jó zene.
4: Egyébként ő a diszkó keresztapjának neveztek. Ezt te alátámasztod? Tehát hallottad ezt?
3: Nem.
4: Mindegy, akkor szívesen. 2016-ban bekerült a zenészek hírességének csarnokába és múzeumába. Aztán 1978-ban Montana elhagyja a Sunsoul Orchestrát, és csatlakozott az Atlantic Recordshoz, itt több albuma is megjelent, aztán elindította saját kiadóját, a Philly Soundworks kiadót. Uh-huh. És ami még érdekesség, hogy 99-ben Montana a Pet Shop Boys New York City Boy-án is dolgozott, tehát igen. Abban is ő.
3: Igen. Igen, ő egyébként egy nagyon jó kis zenéproducer volt. Hát az, hogy a diszkónak az atya, az erős túlzás.
4: Keresztapja, egész pontosan.
3: Keresztapja, de igen. Tehát jó. Értem. Hm. Jó. Bruno Mars, Silai, Montana Sexet és Super Soul egy-egy felvételen.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling, Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Kérem szépen, a következő mixben elsőként a Mezzo Fortétól érkezik a Garden Party, aztán a Cool and Gangtól a Fresh. Aztán Olmekkey, ugye, aki az Earth, Wind & Fire-nek a gitárosa, neki van egy saját zenekar, az Olmekkey's Experience, Earth, Wind & Fire Experience, a Hit the Message, illetve Michael Jacksontól a Don't Stop Till You Get Enough. Azon gondolkodtam, hogy egy mixben beletenni az Earth, Wind & Fire-t, a Cool and Gang-et, Michael Jackson és a Mezzo Fortét, azért az na, az erős.
0: Az csak egy funky ikonra utalhat. Imi. Ezt akartuk mondani, ezt? Hát ez legyen.
1: Te ezt lehetett volna mondani.
0: Én jó, ezt.
1: Oké.
0: Ezt, de menjünk rá akkor.
1: Igen.
0: Mi?
1: Kiről szeretnél beszélni? A négyből kiről szeretnél beszélni?
0: Bárkiről, de most a Mezzo Fortéről, mert hogy ott ritkán játsszuk ezt a zenét. Hát nem igen, tudom, a Suri mixekben miért nincs benne?
1: Mert kicsit lerágott csont.
0: De nem. Szerintem az ismert dalokra így az emberek mindig így oda csettintenek, hogy de jó ezt hallani.
1: Legyen így.
0: Na, ma ezt meg fogjuk hallgatni, pedig 1977-ben alakult izlandi instrumentális csapatról van szó, jazz-funk fúziós.
1: Abszolút.
0: Ez az ő stílusuk. Legnagyobb slágerüket hallgatjuk meg, ami 83-as, negyedik lemezükről érkezik. És mi van még? Azt mondja, hogy a Garden Partyban a szóló Stephen Dawson angol trombitás készítette, és ő játszotta fel szánykürtön. Uh-huh. Egyébként a Garden Partyt később Herb Alpert is feldolgozta lassabb sebességgel, tehát lassabb tempóval.
1: Mezzo Forte egyébként egy nagyon jó kis banda, az évek alatt azért ott is voltak tagcserék.
0: 100 millió.
1: És amikor összejönnek mondjuk Budapesten egy koncertre, akkor az öt muzsikus az öt különböző országból érkezik repülőgéppel, úgyhogy lehető függet egy jó banda.
0: Így van, úgyhogy hallgassuk most zenei közhelybe, én speciál nagyon szeretem.

0: Ez itt a Jazz és benne a Funky Feeling Bárány Anikával, Suri Imrével. Előző mixingben szólt a Mezofortétól a Garden Party, Kool & The Gang-től a Fresh, Old McKaysey-től a Hit the Message, illetve Michael Jackson-től a Don't Stop Till You Get Enough. Folytatásban Sissy Peniston és a Finally, Frenetic-től a Strut Your Funky Stuff, Chaka Khan-től az I'm Every Woman, illetve Jamiroquai-től a Cosmic Girl.
1: Sissy Peniston Finally 91-es debütáló kislemeze forog hamarosan itt a Funky Feelingben, egy évvel később jelent meg aztán végül is a nagy lemez. Ez lett Peniston első és hát sajnos legnagyobb slágere
0: nem
1: is.
0: Nem sajnos.
1: Nem ér, hát azért még mennyivel jobb lett volna, még van neki másik tíz.
0: Igazából ő egy jó és megbecsült énekes volt világ életében, és nem is olyan régen volt, amúgy összeszedték ezeket a nagy ikonokat a 90-es évek elejéről, és közösen léptek föl. Érdekes módon, hiába a house korszakkal tűntek föl, gyakorlatilag mindegyikük szól és funky muzsikákat énekelt.
1: Ennyi.
0: Na, zenélünk!

0: Itt a Jazzin folytatódik a Funky Feeling, Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixében Cissi Pennistontól szólt a Finally, aztán Frantic-től a Strut Your Funky Stuff. Chaka Khan énekelte nekünk az Amer Vivant, aztán pedig a Jamiroquai-tól hallhattuk a Cosmic Girl című dal. Na, következő mixében Blair-től szól a Have Fun Go Mad, aztán Midnight Star-től a Don't Rock the Boat Baby. Tamek a Star énekelte nekünk az, hogy Going in Circle, illetve Warren G és Nérdek közös felvétel lesz az utolsó ebben a mixben, Party We Will True Now.
0: Így van, 2012-ből szól majd ez a muzsika. Warren Griffin amerikai rapper, DJ és producer, a West Coast Rap 90-es évekbeli sikeresét ételében játszott óriási szerepet.
1: Konkrétan szinte az első volt a West Coast Rapben.
0: Aki... Szülei elváltak, egy ideig az édesanyjával élt, 82-ben Warren apjához költözött. Új feleségének, Verának három gyereke született egy korábbi házasságból, akik közül az egyik Andre Young volt, a későbbi Dr. Dre. Mm. Tehát ők így keveredtek egy családba, óriási. 88-ban 17 évesen Warren bebörtönözték. Én szerintem ebből a stílből nagyon sokan ültek börtönben. Tehát, hogy
1: miért
0: ez...
1: mondod? A hip-hop az nem a jó gyerekeknek az zenéje.
0: Így van, bebörtönzése közben vette föl a Warren G. becenevet. Aztán mikor kikerült a börtönből, akkor egy hajógyárban dolgozott, és... ezután jött az, hogy a zene felé fordul. Dr. Dre megtanította neki a dobgép használatát. Jó? Őrületes. Tehát így egy családban ők így dobgépen. És, tehát ez egy őrületes. Én ezt nagyon bírom. Tehát Warren G. és Dr. Dre egy család.
1: Így.
0: Milyen mostoha testvérek? Azt mondják erre.
1: Igen.
0: Na, hallgassuk akkor a kis tesókat.

0: trouble throat now.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Star Wars. A cápa. Pszichó. Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényelés mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Csak nem 75 tonna szemetet emeltek ki a Dunából Esztergom és Dunaföldvár között. Egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky feeling most a Jazzin.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.

0: Itt a Jazzin folytatódik a Funky Feeling Suri Imivel és
1: Bárány Anikával, a világutazó és Jazzy Lexikon Bárány Anikával. Előző mixében Rozálát szólt az I Love Music, aztán a Musictól a Love Message, Federico Szávótól a Funky Nassau egy klasszikus, illetve az Earth, Wind & Fire-től a Szeptember. Na, maradunk még mindig az Earth, Wind & Fire-nél, mert hogy az abból sosem elég. Itt lesz a Let's Groove Tonight, aztán a Soul Searcher-től a Can't Get Enough, Gwen McRae-től a Keep the Fire Burning, illetve Goldie Alexander-től a Show You My Love.
0: Gwen McRae. Már csak azért is, mert hogy múlt héten is játszottuk ezt a dal, de hogy annyira jó kis muzsika, hogy Imi mostanra is beszerkesztette. Így van. Akkor elmondom, aki múlt héten lemaradt róla, akkor ismételjük vissza, akár együtt is. Jó? Tehát, hogy akkor mikor született?
1: Az nem érdekes, hogy hölgyeknél ezt nem firtatjuk,
0: 43-ban, de nem, mert ha jól tartják magukat, azt lehet mondani egész pontosan. Így van, és akkor ő volt az a bizonyos csodálatos hölgyemény, akit egy héten belül elvettek feleségül. Szerintem ez nagyon nagy dolog.
1: Ez egy kicsit frusztrál, ez nem? Így négy házasság, és még egy is volt egy héten belül.
0: Egy héten belül nem. Nem, ez nekem
1: Marci
0: példaképpen. Marci kősologot
1: járt, újból kell házasodhatok.
0: Hát igen, így, ő már mondjuk erről le van késve, de mondjuk ha úgy alakul, egy héten belül férjhez menni, szerintem a szupermenő. Ez a nevezett George McRae, ez egy fiatal tengerész volt, és nem elég, hogy elvette feleségül, hanem még közös dalaik is születtek.
1: Méghozzá milyen jók?
0: Úgy. Úgyhogy ez, és akkor felsorolnám, hogy Gwen McRae volt az, aki először felvette 72-ben az Always on My Mind című dalt, amit Imi legjobban azt szereti, ha azt bemondom, hogy a Pet Shop Boys játszotta.
1: Nem szeretem a legjobban, de örülök, hogy eszedbe jutott a
0: Pet Shop Boys, és de aztán persze természetesen, hogyha ez a Jazzy Goldies lenne, akkor Elvis Presley-től játszanám, vagy Willie Nelson-tól, mert hogy ők is rögzítették.

0: Itt a Jazzin folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Anikával.
1: Előző mixben Earth, Wind & Fire-től szólt a Let's Groove, aztán a Soul Searcher-től a Can't Get Enough, Gwen McRae-től a Keep the Fire Burning és Goldie Alexander-től a Show You My Love. Folytatás! Frederick MC, Count Clinton és a Somebody Else's Guy-nak a rap változata. Aztán Stackaboo és a Here We Go. Robbie Williams-től a Rock DJ, illetve a Black Nas-tól a Thinking of You.
0: Kérem szépen,
1: ez Robbie Williams-et választottad?
0: Nem.
1: Ha megnyugodtam, jól van.
0: Miért? Nem szeretjük Robbie-t?
1: Szeretjük, csak
0: nézzük meg a dokumentumfilm sorozatát, és majd még jobban megszeretjük. Netflixes a sorozat, és egy nagyon-nagyon jó dokumentumfilm. Nagyon izgalmas. Nem róla fogok beszélni, hanem úgy képzelem, hogy egy kicsit Frederick MC Count Clintonról. Róla csak annyit fogok mondani, hogy ez a dal, amit most az ő feldolgozásában hallgattunk, ezt eredetileg 84-ben írta és adta elő Jocelyn Brown. Ebből készült egyébként a mix. Aztán jön az én Ikaruszos időszakomból a Stackaboo.
1: Igen, és Here we go.
0: Skandinávok. Svédek egész pontosan, 93-as muzsikájuk, Supermarket című stúdióalbumukról. Ez a Supermarket, hogyha ezt nem mondták volna, akkor is gondolnám, hogy ez egy skandináv zenekarnak lehet a lemez címe. Nem? Ez olyan skandináv, hogy Supermarket.
1: Úgy érzed?
0: Én abszolút. Tehát, hogy ez nem egy ilyen déli típusú. A Supermarket olyan konzerv. Nekem kicsit konzerv, de mindegy. Azt még azért elmondom, hogy a Stackaboo mögött Bo Janan Renk állt, aki egy svéd rendező, 91 és 2001 között használta a Stackaboo nevet, és ő volt a zeneszerző is.
1: Oké. Na, zenélünk.

0: Nagyon kellemes estét kívánunk, ez itt a Jazz és Benne a Funky Feeling Bárány Annával, Suri Imrével.
1: Utolsó Suri Mix ma estére, tessék.
0: CNC Music Factory, Do You Wanna Get Funky With Me? Aztán Black Tesla, Get Away. Az előbb is már volt egy Black Nas, de ez megint egy olyan band, amiről érdemes megemlékezni. Ők is skandinávok, összeálltak egy ilyen kis szuper gruppá, és régi dalokat vettek át és hangszereltek újból, és szerintem egészen zseniálisak. Na, aztán jön Spencer Lee Bentől a The Wolf, itt a Lyrics Bortól a Change My Mind.
1: CNC Music Factory. 94-ből szól majd hamaros. 94-ből, 30 éves muzsika.
0: Pontosan 30 éves.
1: Úristen.
0: Hát ebből is látszik, hogy milyen kis gyerek voltál még
1: így,
0: akkor.
1: Így. Atyaisten, és már akkor se. Mindegy, második stúdióalbumuk az Anything Goes vezető kislemezeként adták ki. Első lett Amerikában a Hot Dance Club playlistán. A zenekar Dave Cole és Robert Cleavy alapították, mellettük Freedom Williams rapper és Zelma Davis libériai modellből lett énekesnő is szerepelt. Legnagyobb sikerük nem ez az itt hamarosan forgó Do You Wanna Get Funky With Me, hanem
0: az Everybody Dance
1: Now. Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now című muzsika. Egy kicsit hosszú egyébként a címe, de nem?
0: Hát nem tudom.
1: Hát van gyakorlatilag szinte az egész refrén benne van.
0: Van egy olyan Velszi falu, ami, hogyha jól emlékszem, hogy 140 valahány betűből áll az egy szó.
1: Na, az hosszú. Köszönjünk el a kedves hallgatóktól.
0: Jó éjszakát kívánok.
1: Viszal.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Ítéletidő tombol Dél-Olaszországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Star Wars, a cápa, Pszichó, Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényelés mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutójában. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Jazzy Lexikon. A csepernévekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái, a II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgép motorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re, a világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták, mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neuzer vagy a Gepida még ma is működnek. Az egykori Vöröscsepel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel. Jazzy Lexikon.

Jazzy Lexikon. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankoltak itt üzemanyagot. Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Puskás Tivadar halála után rövidesen megalakult a Telefonhírmondó RT. Először az Erzsébet körút 24 szám alá költözött, majd 1894. októberétől a Rákóczi út 22-es számú házban talált hosszú ideig otthonra. A hálózat fokozatos bővülésével rohamosan nőtt az előfizetők száma is. 1893-ban még 500-an, 1895-ben 4915-en, 1900-ban 6437-en voltak, akik igényelték-e különleges szolgáltatást. A rádiózás őskorában a naponta ismétlődő műsorok többsége hírekből, tőzsdejelentésekből állt. Az első opera közvetítés 1896-ban volt. 1911-ben szerelték fel a pontos időjelzésére szolgáló óraüzemet. 1918-tól kezdve már rendszeresen közvetített a Népoperából, a Nemzeti és a Királyi Színházból. Kapcsolták a Zeneakadémia, Filharmónia hangversenyeket, egyes kávéházakból a legnépszerűbb katonazenekarok és cigánybandák muzsikáját. A hírek és zenei programok mellett adódott alkalom arra, hogy megszólaljanak a Telefonhírmondóban az ország legismertebb közéleti személyiségei, írói, költői, színészei. A hallgatók többek között Jókai Mór, Aponyi Albert és Blaha Lujza hangját is megismerhették.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Mamut bevásárlóközpontok között húzódó Lövőház utca elnevezése nem véletlen. Ha elsétálunk az út végére, a nagy fenyőfák mögött egy régi módi épületet láthatunk. A történet kezdetei az utca elejére nyúlnak vissza. Az első lőház Budán 1696-ban épült a Szénatértől nem messze, a Margit körút Bakfark-Bálint utca Varsány-Irén utca határól területen. Mivel a régi épület belógott a Margit körút vonalába, sorsa bizonytalan lett. A Budai Polgári Lövésztársaság 1884-ben vásárolta meg a mai Marcibányi tér melletti téglagyár agyagbányájának telkét. Mivel a hatalmas kert remek adottságokkal bírt a lövészet gyakorlásához, Érchegyi Ferenc főlövészmester építési engedélyért folyamodott. A lövőházat Hofhauser Antal német reneszáns stílusban tervezte meg, és 1885-re készült el.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Balázs Mór magánzó, mai nyelven szólva vállalkozó volt az, aki saját költségére építette meg az első villamos tesztvonalat Budapesten 1887-ben. Noha a nyugati pályaudvar és az oktogon között közlekedő szerelvények szűkösek és lassúak voltak, a próbaüzem zajos sikert aratott. A kétkedő városatyákat is meggyőzte az új szállítási eszköz, így elhárult az akadály a budapesti villamos közlekedés megindulása elől. Két évvel később már menetrend szerint járt az első villamos az Egyetem tér és az Orci tér között. A föld alatti villamos vasút megépítése is Balázs Mór érdeme, amely 1896-ban készült el, mint a kontinens első föld alattia.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Saxophone, just saxophone a cappella.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

szép jó éjszakát kívánok mindenkinek. Önök a Jazzy Nightot hallják itt a Jazzin, benne Kajárik Andrea köszönti önöket. Benkő Kriszta már gyerekkorában komoly érdeklődést mutatott a zenei pálya iránt, különböző énekversenyeken vett részt, és gyakoriak voltak a gimnáziumi fellépések is. Egyetemi évei alatt egy poprock csapat frontembereként koncertezett, első önálló dalával az idén jelentkezett, ez a Veszem a kalapom. Az Én leszek dal eredetileg Cserháti Zsuzsa előadásában lett ismert még a 70-es években. Nyári Károly egyébként több verziót is készítette dalból, Cserháti Zsuzsával a digitális technológia segítségével duettben is elénekelte, s lányaival Alizzal és Edittel közösen is előadta. A Miu Miu újság pedig a 80-as évek ikonikus rajzfilmjének, a Macskafogónak a betétdala, Postási Júlia énekelte azt a verziót, aztán az évek során több újabb változata is született, az egyiket már is halljuk a Budapest Ragtime-bentől.

0: Jazzy. Együtt vagyunk. Együtt vagyunk.
1: Na jól van, csajok.

Folytatódik Jazz Night. Frey György, ismert basszusgitáros, egy évtizeddel ezelőtt rögzítette a Wonders lemezt, melyen kiemelt vendégként Szolnoki Péter is közreműködött. Egyébként Square Angle albumára került fele dal. A Megasztár első szériájának győztese Tóth Vera az évek során több díjat is begyűjtött. 2008-ban például Artisius díjjal jutalmazták, tavaly pedig Petőfi zenei díjat nyert. Ő lett az év női előadója. A Tó fölött az ég című dalával bő másfél évtizede jelentkezett. Elsőként a Random Trip a digitális világba kalauzol el minket, Mári Szól a Delov Jávor vezette formációtól a Digital World. Tegnap egyébként Szegeden láthatták őket rajongóik.

Önök továbbra is a Jazzy Nightot hallják. Az Inner Spring formáció három kreatív jazzmuzsikus együttműködéséből született, Szendőfi Balázs basszusgitáros verbú válta össze a csapatot, And Other Seasons albumukról ma a Remain a Child-dalt választottuk. Az Azure Blue Band nevével Szabó Gábor legendás gitáros 71-es Azure Blue felvétel előtt tiszteleg. Debütáló lemezük a Blue Diver címet kapta, s 2010-ben jelent meg. Már is hallható lemezük pedig a tavaszi hangulatot idézi.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.